0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az etiki egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Füllett idő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az etiki egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokáig elképzelhetetlen volt a nyugati életérzés Magyarországon, de ahogy lazult a szovjet szigor, úgy szivárgott be az amerikai állam a vasfüggönyön. Igaz, az első megvalósulására 1988 áprilisáig kellett várni. Ekkor nyitott meg az első McDonald's, ami már az első napon tömegpszichózist okozott. A nyitásnál tömegek álltak a régi posta utcai Meki előtt. 10 000-nél is többen ettek itt aznap, és még napokig tülekedni kellett az akkor még 26 forintos sajtburgerért. Az első kiszolgálók még külföldiek voltak. Ők tanították be a magyarokat a gyors éttermi munka minden titkába. A kiszolgálási idő pedig a rendelés leadásától 72 másodperc volt. Érdekesség, hogy csupa magyar alapanyaggal dolgoztak. Bábolnai húspogácsa és zsemle, miskolci krumpli, de a mustár és a szószok is magyar üzemekben készültek. Nyitáskor a teljes kínálat 15 tételt tartalmazott. Ebből 2 kivételével a mai napig mind megtalálható az étlapon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd II. Világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatár járás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a Freddy kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is mindenkit üdvözlök.
1: Egy kis időutazásra hívjuk a hallgatókat, és a 80-as, illetve a 40-es szám az most nagyon fontos lesz. A helyszín pedig szerintem már kitalálták, a Magyar Zeneháza, és a kiállítás, amire hívjuk a hallgatókat, az pedig nem más, mint a Freddy kiállítás. Itt szerintem nagyon izgalmas dolgok vannak, és ezért is fontos, hogy beszéljünk erről, hogy aki még tervezi, vagy még nem hallott róla, az most mindenképpen vésse fel a naptárjába, hogy el kell látogatnia erre a kiállításra. Mi adta az apropót, hogy ez a kiállítás megszülessen?
2: Egyrészt, amit már ön is említett, ez egy kettős jubileum esemény az idei év, hiszen egyszerre ünnepelnénk Freddie Mercury-nek a 80. születésnapját, sőt, hát ünnepeljük is ebben az évben, szeptemberben tölteni be a 80. életévét, illetve hát 1986. július 27-én volt ez az emlékezetes nagy budapesti koncert, ami a Magic Tour-nak az egyik kiemelt állomása, és hát akkor még ezt nem lehetett tudni, de egyszerre az egyik utolsó koncertje is volt Freddie Mercury-val a Queen zenekarnak, hiszen utána ő visszavonult a betegsége miatt a koncertezéstől, a turnézástól, és inkább befelé fordult, és az alkotásra koncentrált. Sőt, hát ez a koncert azért is kiemelkedő, hiszen előtte nem nagyon volt Magyarországon ilyen nagy sztárfellépő, egészen 1968-ig kell visszamennünk, amikor Louis Armstrong lépett föl de haza, és hát ezzel egy picit talán a dühödező rendszert is tovább bontotta, lehet ilyet mondani, hiszen például elénekelte a Tavaszi Szél című népdalt, amivel azért összekapcsolta a közönséget és a zenekart a színpadon, és amit talán érdekes még a koncert kapcsán elmesélnünk, hogy hát ez a koncert úgy jöhetett létre, mivel abban az időben ez egy iszonyú drága fellépés lett volna, úgyhogy nem tudták kifizetni a szervezők, ezt Hegedűs László, akinek nevét meg kell említeni, és ennek a koncertnek a lebonyolítója és szervezője volt, hogy megegyeztek, hogy készül egy film ebből, egy dokumentumfilm ebből a koncertből, egy koncertfelvétel, és hát emiatt a zenekar nem is csak egy-két napot, hanem egy egész hetet töltött Budapesten, és nagyon sok helyszínre ellátogattak, és ezt mind-mind beforgatta az akkori stáb, 16 kamerával forgatták le, és hát azt mesélték nekünk, hogy körülbelül annyi filmfelvétel készült, amivel ha kihúznánk a filmszalagot, ezt 35 mm-es filmre forgatták, mozifilmre. Ha ezt kihúznánk ezt a szalagot, akkor egészen Martonvásárig érne Budapesttől. Tehát nagyon komoly munka volt, hogy ebből elkészüljön ez a film, és hát akkor ez szegilegszám volt, nagyon sok helyen a világon vetítették mozikban, idehaza is rengetegen álltak sorba, hogy legalább, ha lemaradtak a koncertről, utána megnézhessék a 86. decemberében bemutatott mozifilmet. És ennek a mozifilmnek aztán 2012-ben készült egyébként egy Hungarian Rhapsody címen egy felújított változata, ami úgy kell elképzelni, hogy csak Európában 1,5 millió példányt adtak el 2012-ben DVD-n és Blu-ray-en.
1: Elképesztő egyébként, mennyi minden történt, mennyi minden kapcsolódik hozzá, és hogy most a kiállításhoz is mennyi minden kapcsolódik. Mondom mindezt azért, mert hogy ugye volt egy felhívás is, hogyha bárkinek van valamilyen relikviája, bármilyen élménye, tárgyi emléke, akár erről a koncertről, vagy Freddyvel kapcsolatosan, azt ugye kérte a Magyar Zeneháza, hogy juttassa el. Történtek ilyenek?
2: Abszolút, nagyon sokan jelentkeztek, hogy vagy valamilyen fényképpel, vagy valamilyen tárgyal, egy belépő jeggyel, vagy valamilyen, vagy egy aláírással jelentkeztek, és ebből készül majd egyébként egy kisebb kiállítás is majd a Zeneháza előcsarnokában, illetve hát a magában a kiállításban is külön foglalkozunk a 86-os koncerttel, hiszen számunkra azért ez egy nagyon meghatározó emlék, illetve nem csak a magyarok számára, hanem azt gondolom az egész régió számára, hiszen csak ez az egyetlen hely, ahol akkor a régióban koncertet adott, és se előtte, se utána nem lépett fel Freddie Mercury hazánkban.
1: Hogyan épül fel a kiállítás? Milyen tematikák vannak, illetve ki vagy mi vezet végig minket a kiállításon?
2: Szállt érdemes elmesélnem előtte, hogy hogyan jött létre.
1: Rendben.
2: Mert hogy úgy kezdtünk el ezen a kiállításon dolgozni, hogy egy korábbi kiállításunkat készítettük elő, ami egy Victoria and Albert Múzeumnak egy utazó kiállítása volt, a Divák és Ikonok, talán van olyan hallgató, aki látott, ami szintén ismert fellépőkkel foglalkozó kiállítás volt, elsősorban női előadókra koncentrált, és ebben kapott egy kis szerepet Freddie Mercury is, aki ugyancsak egy fényképpel került be ebbe a kiállításba, és amikor ezt mi láttuk és beszélgettünk az angol kurátorral, kérdeztük, hogy hát hogy lehet, hogy csak egy fénykép kapott helyet a kiállításban, és azt mondták, hogy hát akkor abban az időszakban volt a sokak által ismert Bohemian Rhapsody című filmnek a bemutatója, és utána pedig a Sotheby's-nél egy nagy aukció, úgyhogy mindent elárvereztek. Úgyhogy a múzeumnak nincsen saját Freddie Mercury relikviája, úgyhogy összekötött a legnagyobb gyűjtővel, Thomas Sinkellel, aki cseh gyűjtő, és hát több száz saját tárgya van Freddie Mercury-tól, és ráadásul ismert még körülbelül 30 gyűjtőt a világ minden részén, úgyhogy vele kezdtünk el beszélgetni, és rajta keresztül megismertük Peter Freestone-t, aki pedig 12 éven keresztül élt és dolgozott együtt Freddie Mercury-val, ő volt a személyi asszisztense. És ővelük közösen hoztuk létre ezt a kiállítást. Peter Freestone, aki egyébként a személyes guide-unk, ha szabad így fogalmaznom a kiállításon, hiszen ez egy narrált kiállítás, tehát egy headseten keresztül mi végig követhetjük Freddie Mercury-nek az életét és fontos pillanatait, és ő mesél azokról a tárgyakról, személyes történetekről, amik történtek velük közösen ez alatt az idő során, és így megismerhetjük egy kicsit jobban magát, nem csak a sztárt, hanem az embert is, Freddie Mercury személyiségét, egy picit közelebb kerülünk hozzá. Sőt, hát nem csak Peter Freestone mesél Freddie-ről, hanem sokan mások is, akik barátok és pályatársak és kollégák, a korábbi zenekarának a egyik tagja, a Queen előtti zenekarának, vagy a személyi testőre, magukról a turnékról, akkor a zeneszerzőtársa, akivel a Barcelona című albumot hozták létre közösen, és még sorolhatnám, sok szereplő van a kiállításban, akik végigvisznek minket. Egészen elindulunk a sztár, az ikon létből, és a színpadi nagy felvételekből, bemegyünk a backstage-be, megérthetjük, hogy mi történt a színfalak mögött egy-egy ilyen turné során. Megismerjük a hobbiait, szenvedélyét, hatalmas japán kultúra rajongó volt Freddie Mercury, vagy nagyon szeret ezt scrabble-ozni.
1: Tényleg?
2: Persze nagyon sok, igen, nagy hobbija volt mindig a koncertek után, a pihenés neki a scrabble-ozés jelentette. És hát persze megismerjük a zenéjét is egészen közelről, rengeteg kottánk, dalszövegünk, eredeti kották és dalszöveg jelennek meg a kiáltásba. Láthatjuk azokat a fellépő ruhákat, amiket eddig tényleg csak videoklippeken, vagy esetleg a koncerteken láthattunk, mint például a Bohemian Rhapsody is fellépő ruha, vagy az a fellépő ruha, amit hordott 86-ban a Népstadionban is. És eljutunk egészen a nehéz időszakig, amikor Freddie visszavonult, megtudta, hogy beteg. Ugyanúgy alkotott egészen utolsó pillanatig, tehát ebben az időszakban készült például az Under Pressure, amit David Bowie-val közösen vettek föl. És hát megérkezünk talán a utolsó teret még érdemes kiemelni, a legenda, hiszen a mai napig, Freddie Mercury mai napig egy világsztár, pedig már 35 évvel ezelőtt nincs elhunyt, és nincs már köztünk, és itt azok a rajongók szólalnak meg, akik a mai napig is hallgatják, és fenntartják azt az örökséget, amit egyébként megalapozott az közel 20 éves karrierje során.
1: A Freddie kiállítás tehát már látogatható a Magyar Zeneházában, de meddig látogatható? Mi a terv?
2: Igen, most májustól nyitottuk, és egészen jövő év elejéig szeretnénk ezt nyitva tartani. Sőt, tehát a terveink szerint azért ez egy olyan nagyszabású kiállítás, ami utána egy nemzetközi turnéra indul. Tehát aki esetleg Magyarországon lemarad, vagy külföldön él, akkor figyelje, és biztos, hogy találkozni fog más európai, illetve akár még távolabbi országokban is a kiállítással.
1: Én azt gondolom, hogy a kiállításhoz mindig jó, hogyha kapcsolódik valamilyen program, esetleg tárlatvezetés. Ez itt is megvalósul, ugye, ennél a kiállításnál is. Azt gondolom, hogy rengeteg program is kapcsolódik majd hozzá.
2: Igen, már most is van egy kapcsolódó eseményünk. Van egy fotókiállítás a Dennis O'Regan, aki egyébként a fotósa volt Freddie Mercury-nak, sőt nem csak Freddie Mercury-nak, hanem olyan világsztároknak, mint a Stones, Rolling Stones, a Duran Duran vagy David Bowie. Tehát ő képeit már most is láthatjuk a Zeneháza előcsarnokában. Vele is lesz majd beszélgetés, például kapcsolódó programként, de Rudy Dolezárral is, aki a videoklipjeit készítette többet is a Queennek. emellett több olyan alkotótársal lesz beszélgetés, vagy tárlatvezetés, többek között Peter Freestone-nal is, aki személyasszisztense volt. És hát persze lesz egy-két tribut zenekar is, és hazánkból is, akik majd fellépnek, és Queen dalokat játszanak a zeneházába. Tehát általában egyébként a zeneházának egy kiemelten fontos feladata, hogy ne csak idézőjelben csak ott egy nagy kiállítást hozzon létre, vagy hívjon el a zeneházába, hanem a három fő funkciója, ami koncert, zenei ismeretterjesztés és a kiállítás, mind a háromban jelenjen meg egy-egy fontos tematika, és ezt most is így tesszük. Ahogy egyébként talán érdemes megemlítenem, hogy természetesen mi folyamatosan dolgozunk nagy kiállításokon, és a következő kiállításunk is hasonló lesz, tehát a Fedi után a képzőművészet és a zene kapcsolatával fogunk majd foglalkozni, és ott is hasonló logikával kell számítani majd.
1: Zeneháza.hu, ezen az oldalon minden információt megtalálnak, és mennyi Queen dalt hallgatott mostanában, vagy amíg a kiállítás készült?
2: Hát elég sokat, és hát leginkább azért, mert hogy rengeteg, tehát mi is sok száz órányi felvételt készítettünk a barátokkal, ismerősökkel, és hát ott azért persze nagyon sok sláger is előkerült, sőt, látogathattunk a Montreux-be, Svájcba, minden évben a rajongók megünneplik magát, a Freddie Mercury-nek magát a minden évben az évfordulóját, és ott is nagyon sok mindenkivel beszéltünk, nagyon sok rajongóval interjúztunk, úgyhogy intenzíven volt jelen most az elmúlt két évben az életünkben a Queen és Freddie Mercury.
1: A Freddie kiállítás tehát már látható a zeneházában, én pedig kívánom, hogy látogatói rekordok dőljenek meg, és nagyon sokan látogassanak el, de ez igaz mindegyik magyar zeneháza programra is, kívánom, hogy nagyon sokan legyenek.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Horn Mártont hallhatták, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a Freddie kiállítás egyik kurátorát.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band bőgőse, zenekarvezetője, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Szia Feri, szeretettel köszöntelek!
2: Köszönöm, hogy ismét itt lehetek.
1: De figyelj, én most azt is mondhatom, hogy antikvárius?
2: Én nekem van olyan végzettségem, igen. Ez egy 2 éves 70-75-ben, 74-ben végeztem, amikor készültem a zenei pályára, akkor volt egy ilyen interregnum időszak az életemben, amikor dolgoztam, nem máshol, mint antikváriumban, Sopronban egy kicsit, és Székesfehérváron. Az életemnek a kulturális, hogy mondjam, muníció szempontjából egy nagyon szép élet volt, hiszen rengeteg könyvet vásároltam, megismertem, és ráadásul ezek a boltok akkor zeneműboltok is voltak, és akkor megtudtam az aktuális jazzlemezeket hallgatni. Például így hallgattam meg a Szabados Györgynek az Esküvő című lemezét, ami egy igen ikonikus lemez még a mai napon is. Úgyhogy elvégeztem az akkor, ez egy 2 éves képzés volt, az antikvárius képzés, erre büszke vagyok, és a mai napig egy olyan 3000 kötetes könyvem van most is.
1: Talán összefügg ezzel az, hogy igazi könyvritkaságokat, könyvcsemegéket hoztál ide, hát itt beterítette a pultot.
2: Igen, gondoltam, hogy készülök, ugye aktuális dolog, hogy labdarúgó világbajnokságban. Én szeretem a focit, és jó magam is fociztam, és elhoztam egy olyan ritkaságot, amit Csanádi Árpád, a labdarúgás, ez egy szakkönyv tulajdonképpen, ami 56-ban jelent meg, és hát akkor még nem voltak ilyen komoly szakkönyvek semmilyen témában, de ez egy sporttörténeti könyv, annak mondható, ritkaságnak mondható. Akkor megmondom neked, 67 forint volt az ára, de az antikvár ára 58 forint volt.
1: Ez olyan.
2: Aztán, hogy egy kicsit mondhatom a többit, hogy egy kicsit a zenéhez is kapcsolódjunk, ez Gonda Jánosnak a Jazz című könyve, ez az első kiadás, mert utána még 2 kiadást megért a dolog. Ez ugye az első olyan szakkönyv, amiben az egész, nem csak a magyar, hanem a világ jazz története, a jazz történet benne van, kottákkal, egy kis jazz történet, jazz elmélet, nagyon jó könyv, és ráadásul még van ilyen műanyag lemez hozzá, amin illusztrációk vannak a szöveghez.
1: Mikori kiadás?
2: Ezt megmondom, nem tudom fejből, de megmondom, 65.
1: Ez igen.
2: Akkor alakult a jazz tansza, képzeljétek el a kedves hallgatók, és képzelve a kedves Edina, az 65-ben alakult. Hoztam még pár ilyen kis érdekességet, ez egy nagyon aranyos pici könyv, ez Kosztolányinak a Zsivajgó természet című különleges kis szösszenete, hogy mondják, ilyen rövid kis könyvenek, az az érdekesség, hogy első kiadás, ugye, ami ritkaság, ezt a Génius kiadás kiadó adta ki. Van még 2 picike nőket érdekelheti, egy ilyen tündérmesék, ez is szintén budavári 1871-es kiadású kicsi könyve, kedves kis tündér versek vannak benne, és egy német nyelvű Mode Büchlein, tehát ilyen divat kis könyvecske, szintén női, akkori divat déli fotók, mellékletek vannak benne. Megnézem, hogy mikor adták ki, nem tudom. Úgyhogy csak ezeket egy picit, hogy feldobja, vagy kicsit másfele tereljem mindig a jazz.
1: De hát itt is, könyvben is.
2: És még mennyi van? Van első kiadású Molnár, nem jut eszembe a neve, 1920-ban jelent meg a Jazzben című könyv, az volt a címe, ami elég nagy hülyeségeket ír a jazzről, az is megvan.
1: És hol helyezkednek el ezek a könyvek a te életedben? Tehát milyen fontossággal bírnak a hétköznapok
2: során?
1: Na jó, de hogy én azt hiszem, hogy számodra ezek nagyon komoly eszmei értékek.
2: Igen, egy könyv nem csak a tartalmában, de nyilván a tartalma miatt, meg a kivita tipográfiája miatt, meg egyáltalán, hogy az ember a tulajdona, tehát egy ilyen eszmei tulajdona van a birtokában, ami tudja, hogy mit tartalmaz, hogy az hogy szerezte be, kitől kapta, miről szól, elolvasta, nem olvasta, stb. Ez egy külön feeling, ez egy külön érzés, úgy gondolom.
1: Gájer Ferenc, antikvárius a vendégem. Hát megvan a végzettséged.
2: Abszolút.
1: És dolgoztál is.
2: Dolgoztam, és büszke is vagyok rá. Nagyon szerettem.
1: Tehát aztán a Magyar Jazz Szövetség elnöke lettél, sőt a...
3: Hosszú út vezetett.
1: Hosszú út, igen. Na, ezzel kapcsolatban is jövünk nem sokára vissza itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője, Bőgőse, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Hát Feri, ejtsünk szót most ez utóbbi tevékenységedről is. Tényleg a Magyar Jazz Szövetségben ilyenkor nyáron nyugalom van, készültök a szezonra, az évadra, vagy pedig most is zajlanak a munkálatok?
1: Soha nincs nyugalom.
0: Ugye? Azért azt én úgy sejtettem.
1: De ez a jó. Aha. Szerintem ez a jó. Úgyhogy azt el kell mondanom, hogy évelején volt tisztújítás, és újra választottak, és az elnökség nagy részét is újra választották, és ez nagyon, én azt gondolom, nagyon jó dolog, mert tudjuk folytatni azt a sikeres két évet, amit eddig elvégeztünk, vagy amit megcsináltunk. Úgyhogy vannak a nagy rendezvényeink, most még kettő van hátra, a Völgy, ott több mint 100 magyar jazzmuzsikust léptetünk föl különböző formációkba, különböző műfajokban, mindenféle fajta jazz lesz ott. Ez egy igazi ilyen nyári táborszerű örömünnep, és ott tényleg a gyerekektől kezdve az aggasztjánékig családok nagyon sokan részt vesznek, rengetegen vannak, ugye ott van mindenféle fajta zene, különböző udvarok vannak, mi nekünk van a Magyar Jazz Szövetség udvara, ahol már az előbb említett sok-sok zenész fellép, és lesz még augusztus 20, ez július végétől augusztus 2-án záródik.
0: Ugye itt körülbelül harmadszor vesztek részt, talán most ez van a fejlődben.
1: Negyedszer. Mi mindig fejlődünk, mindig több zenészt tudunk meghívni, ez öröm számunkra természetesen.
0: Tehát olyan közönség van, akik abszolút élvezik a jazzt.
1: Na itt például az előbb itt a kollégával beszéltük, idősebb fiatalokat hogyan lehet. Tehát ez alkalmas arra, hogy a fiatalokat bevonjuk a jazz szeretetébe, vagy egy ilyen közönségtoborzó magyarul legyen az egész ügy. Lesz augusztus 23-án a Magyar Zeneházában egy magyar jazz ünnepe. Itt ez egy egynapos koncertsorozat szabadtéri színpadon, a Magyar Művészetek Háza szabadtéri színpadán. Itt elmondom, fellép a debreceni Dixieland Jazzben, Barabás Lőrinc Quartett, a Hodek Trio, ezek a felvidéki magyar zenekar, a Quartet Legacy és a Gájer Bálint és zenekar az zárja. Ez egy ilyen kis jazz örömünnep a Ligetben, remélem sokan jönnek, és ez is az egyik fő rendezvényünk. Ami még idén volt, ugye a Margit sziget, az egy 4 napos nagy rendezvényünk, ott voltak világsztárok, és ott is legalább 40 magyar jazzmuzsikust felléptettünk különböző formációkban. Lesznek versenyeink, és hát csináljuk a podcastokat folyamatosan, és támogatunk 3 magyar jazzfesztivált, az Alba Régia Jazzfesztivált, a Sopron Festen, felléptettünk zenekarokat, az már megtörtént, lezajlott, és még lesz a debreceni. Nagyjából ezek a feladataink, és hát készülünk a jövőre, ugye sokat változott a világ körülöttünk, kell különböző lobby tevékenységeket folytatni, de természetesen azért is vagyunk, és ezt megoldjuk. Már meg is oldottuk nagyjából, ha jól gondolom, pedig jól gondolom, úgyhogy nagyjából a Jazz Szövetséggel ez a helyzet.
0: Számotokra mindig nagyon fontos misszió a fiatal tehetségek felfedezése.
1: Igen, vannak versenyeink, ráadásul a MÜPA versenyét és egyéb más versenyeknek a győzteseit is annyiban támogatjuk, hogy felléptetjük őket. Hát ennyiben tudjuk őket segíteni, a mi képességeink, a financiális képességeink nem végtelen, de dolgozunk azon, hogy ez növekedjen természetesen, és amit előbb elfelejtettem mondani, még célunk az, hogy külföld fele is nyissuk ezt a szövetségi tevékenységet. Tavaly voltunk a Brémai Jazz Ahead-en, ez az egyik legnagyobb ilyen kulturális fesztivál, a Európa összes országai ott vannak, ez egy igazából egy országimás dolog, szeretnénk ezt is kibővíteni, majd meglátjuk, hogy jövőre, hogy sikerül, szerintem sikerülni fog.
0: Ehhez milyen utakat találtok, tehát hogyan fedezitek fel a különböző külföldi lehetőségeket?
1: Hát kapcsolatban vagyunk, nagyon jó az elnökség, tehát mindenki el vannak nagyjából osztva a feladatok, van, aki a külföldi kapcsolatokat intézít, sok egyéb más mellett, És ez a jazzzehed is úgy jött, hogy valaki ajánlotta, megkerestük őket, és nagyon örültek. Nyilván az is pénzbe kerül, az ott lét, a nevezés, stb., de külön standunk volt, és hárman voltunk kint az elnökségből, és rengeteg magyar jazzmuzsikus lemezét tudtuk kivinni. Ezek ilyen lépések. Aztán majd meglátjuk, hogy jövőre jó lenne a turisztikai hivatalt bevonni, a külügyet bevonni, mert ez tulajdonképpen egy országimázs dolog. Meglátjuk.
0: Jó, hát dolgoztok majd rajta.
1: Persze.
0: Jövünk vissza Gájer Ferére.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Füllett idő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője, Bőgőse, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Feri, a nyár hogyan alakul a Budapest Ragtime Banddel? Merre jártok? Hol lehet veletek találkozni?
1: Hál' Istennek, a Budapest Ragtime Band tavaly volt 45 éves, és idén 46, és hát folyamatosan azt mondjuk, hogy in floribus, tehát jól vagyunk, nyilván ez egyik évben picivel kevesebb van, a másikban pici több, picivel több, egyik évben több külföld van, egyik évben kevesebb, ez változó, mint minden ilyen művészeti szakmában, de vannak koncerteink, inkább elmondanám, az augusztusban fellépünk az Albarigia Jazz Fesztiválon, a Zempléni Művészeti Napokon, jövő héten a Hunyadi téren adunk egy koncertet, így ami nagyjából a nagyobb koncertek eszembe jutnak, és október 3-án az otthonunkban, az Óbudai Társaskörben lesz egy tematikus nagy koncert, még pontosan a ottani vezetőséggel még egyeztetünk, hogy milyen témában, meg milyen metódus szerint legyen a koncert. Nagyon nem akarom ezt így megzagyválni, mert beáll tulajdonképpen egy jó kis menete a koncertjeinknek, és azt várja a közönségünk szeretni. Vannak olyan számok, amit mindig el kell játszani. Ez általában minden koncertező zenésznél így van. Azon kívül játszom a Varga Tivadar trióba, ez egy trio jazz, egy hagyományos trio jazz, most csináltunk lemezt, ővelük is lesz, megyünk a völgybe játszani, hódunk Sárospatakon, megyünk Sátoraljaújhelyre, és akkor van egy-egy egyéb haknim, csinálom a műsoromat egy kis televízióban, szintén jazz témában. Hát nagyjából így telik az életem, és hát a hatunokámat terelgetem, amikor tudom.
0: Hát most a nyáron sok lehetőséged lesz rá.
2: Igen.
0: Feri, korábban említetted, hogy sokat változik a világ, és ez így is van. A jazz az hogyan fejlődik, hogyan változik, hiszen nyilvánvalóan érik hatások, tehát milyen ma a kortárs jazz? Nyilván itt is van nagyon sok ága, de mégis mi az a fő fejlődési irány vagy hatás, amit látsz?
1: Ez nem könnyű kérdés, mert az, hogy fejlődik a jazz, annyiféle fajta ága van, és annyiféle fajta stílus él a mai napig, és ez így van rendjén, úgy gondolom. Vannak újító zenészek, vannak újító zenekarok, akik mindig próbálnak valahogy újítani, elmenni a népzene, a modernitás, a szabadzenélés irányába, de azok, akik megmaradnak egy hagyományos, akár tradicionális, akár swinges, akár big band zenéhez ragaszkodnak, és azt fejlesztik, ez is egy nagyon jó dolog. Úgyhogy én szerintem most a jazzben nincsenek olyan nagy újítók, mint a John Coltrane, vagy a Davis, vagy folytathattam, de ez egy örök műfaj, és manapság, amit talán el tudnék erről mondani, hogy sokkal több másfajta zenét magába szív a jazz, mint régebben talán. Én ezt gondolom erről, de hát virágozzék minden virág, és ez a jó. De az a helyzet, hogy egyéb műfajokban is, a jazzen kívül is, és nagyon sokféle szertágazó műfajok, meg mindenféle dolgok vannak zenébe, nagyon sok zenekar van, nagyon sok jó zenekar van a jazzen belül is, meg azon kívül is. Hát egy ilyen jó eklektikus a világ szerintem a könnyű műfajba, habár a jazz az nem könnyű műfaj, és a szerkesztő asszony mondta nekem, hogy ne mondjam azt soha, hogy rétegzene, hanem úgy mondjam, hogy rétegzene. Hát az, hogy azt kiemelten, azt egy pozitívan mondjam, hogy így rétegzene. És én ezt használom azóta. Képzeld el.
3: Nagyon helyes.
1: És ezt mindig eszembe jutsz. Copyright.
0: Most beugrott, igen, ez a
4: bocsánat, és nem akartam az valami.
0: Dehogy is. Feri, jövünk vissza, mit szólsz hozzá, jó? Folytatjuk még a jazzről, a Jazz Szövetség munkájáról a beszélgetést Gájer Ferenccel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője Bőgőse, aki egyben a Magyar Jazz Szövetség elnöke is. Szóval az előbb ugye a réteg zenére tettél utalást, és valóban egyszer volt egy ilyen beszélgetésünk, ahol valami ilyesmiről volt szó, hogy én azt mondtam, hogy ez egy rang, amit egyébként így is
1: gondolom. Igen, mert én azt mondtam, hogy hát ez így, ez egy réteg zene, igen, és, ezt nagyon jónak találtam, és köszönöm szépen, és azóta használom. De szerintem azt megbeszélhetjük, ezt a fejlődés van-e, nincs-e fejlődés. De akarom átvenni a szert.
0: Erről beszélgetünk, igen, a zene alatt, hogy vajon most hullámvölgyben, vagy hullámhegyen tart a jazz, hogy van-e fejlődés, és akkor...
1: Én azt mondtam, hogy minden művészeti ág fejlődik mindig. És akkor itt kialakult egy kis diszkrepancia kettőnk között, hogy te azt mondtad, hogy ez nem így van.
0: Hát, hogy van, hogy valami megreked egy időre.
1: Igen.
0: Valahogy
1: de mindig vannak olyan művészek, mindenféle művészeti ágban, akik a újítást, ezt az előremenést, a megújítást akarják csinálni, és szerintem mindig van, minden pillanat, ha úgy érzi az ember, vagy máshonnan nézi, hogy megrekedt, akkor is van szerintem. Lehet, hogy néha kevesebb, néha több, meg vannak, előjönnek olyan zsenik, ezzel óvatosan bánok én ezzel a szóval, akik tényleg igazával magukra, mint ahogy mondtam előbb a Coltrane vagy a Davis, mondjuk a jazzre, tehát ezt mondhatnánk a festészetben is, festészetben is, meg az irodalomban is, meg bármilyen művészetben.
0: Ezek van tág kategóriák.
1: Hát persze, hát láttam én olyan opera előadást, hogy ilyen Ferdén ment egy klasszikus opera, talán az Anyegén, igen, láttam, de nem is tudtak a színészek, csak így fél oldalra szaladgáltak a színpadon, de ez a fejlődés.
0: Hát minden esetre elmozdulás arról az állapotról, ahol éppen tart az adott műfaj, és az adott műfajnak az adott irányzata.
1: De az fejlődés? Azért, mert más valami? Vagy mi a modern?
0: Figyelj, nem is az, hogy modern, de látod, most az előbb én mondtam azt, hogy van olyan, amikor valami megveked, és igen. Te pedig azt mondod, hogy akkor is van valami mozgás, és így tulajdonképpen ezzel egyetértek. Figyelj, menjünk is a Budapest Ragtime Bandre, jó? Ami 46 éves, úgyhogy itt most van a...
1: Ja.
0: Na, miért nevetsz?
1: Nem nevetek.
0: Dehogy nem.
1: Sírjak.
0: Szóval, Feri, beszéljünk erről?
1: Jó, igen. Na, igen. Szívesen, de bármiről.
0: 46 éven alakult a Budapest Ragtime-ben. Ugye te még akkor nem voltál ott, egy picit később csatlakoztál.
1: Ez hibátlan a memória. Igen, én 85-ben csatlakoztam, 80-ban alakult, és 90-ben lettem a vezetője, és én nekem az életemnek meghatározó része volt, mert bejártam a világot, bekerültem egy olyan zenekarba, ahol a precizitás, a zenei alázat, a mindenféle fajta ilyen profizmus jelen volt, mert az alapító tagok klasszikus zenészek voltak, és mi hárman jazzzenészek csatlakoztunk, és egymásból átszívtuk azt az attitűdöt, ami az a műfaj, meg ez a műfaj képviseli. És ennek lett egy nagyon jó ilyen egyvelege, ezt még sose fogalmaztam meg ilyen jó, de szerintem most sikerült, ezt én el fogom tenni, és akkor így kialakult egy olyan, igazából egy hagyományos jazz játszó zenekar, amiben vannak show elemek, és vannak egy pici modernitás is, egy kis fejlődés is mindig előfordul benne, főleg akkor, amikor új-új tagok jönnek, és hoznak egy pici más felkészültséget, más zenei ízlést.
0: De Feri, tulajdonképpen mit értünk fejlődés alatt?
1: Igen, ezt előbb feszegettük, hogy ha mindig a másság, az nem biztos, hogy fejlődés, nem? Ráhúzhatjuk.
0: Hát az, hogy kilépés valahonnan, és valami változik, ugye? Erről van szó.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy mondjuk egy új színész. Igen.
1: A művészetben ez nehéz, mert egy futó mikor fejlődik, mikor 10 másodperc alatt futja. Igen, teljesítmény függő. Ezt a következő... órás beszélgetés, de felkészülök, talán ön kérem.
0: Rendben, addig van egy kis idő, de nem sok. Szóval, Feri, a következő 46 évet azt hogyan tervezitek, mesélj?
1: Figyelj, ezt a precizitást, ezt a zenéhez való alázat, ezek ilyen közhelyeknek tűnhetek, de tényleg ez fontos. És én nem akarom megváltani a világot, nem akarok önazonos lenni, persze akarok, meg nem mondom azt, hogy a szabadság zenéje, én egyszerűen szórakoztatni, élményt akarok nyújtani a közönségnek. Úgyhogy ez a cél, és ennek szellemében dolgozunk, próbálunk, találunk ki mindig új dolgokat, de ha szerintem kitalálunk új dolgokat, az fejlődés.
0: Nagyon örülök, hogy itt voltál a hatunokával. Merre mész a nyáron?
1: Van a Tiszán egy kis, nem kicsi, egy nagyobb telkem, és egy szép házam rajta. Most a tiszai attitűd felértékelődött, úgyhogy ott fogunk lenni egy hetet. Ennyi, meg azért jönnek a két kicsi lánya, nagyfiamtól két kislánya van, csodálatosak. A fiú, a nagyfiú már 16 éves, szaxofonozni tanul, a testvére basszusgitározni tanul, a két középső fiú pedig Kassán él, a lányom Kassán él, a kisebbségkutató. Úgyhogy amikor találkozok velük, az nagy öröm számomra, a nagypapaság teljesen más, mint a szülőiség, ha lehet így mondani. És hát jövő héten megyünk Kassára, mert 40 éves lesz a lányom, a középső gyermekem, úgyhogy egy kis ünneplés is lesz, és hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Ez igen, élménydús nyarat kívánok, Feri, az unokákkal is, és a színpadon is, aztán majd mesélsz a fejlődésről.
1: Mi az, hogy?
0: Gájer Ferenc volt a vendége.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. Következik Camille Saint-Saëns, az Állatok farsangja, finálé. Előadja a Budafoki Doknányi Zenekar, Hollerum Gábor vezényletével.

0: vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Visz Major bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásban többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. A József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szépföldi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel köszöntöm a Klasszik Nyitány minden kedves hallgatóját, kifejezetten a Waltereket, mert hogy ők névnaposak, de ne ijedjenek meg a Riák sem, a Kontok sem, a Kárminok sem, a Kármenek sem, illetve a Barótok sem, nekik is jár a virágcsokor, meg a csokoládé, meg az időutazás, mert hogy tulajdonképpen egy ilyenben vehetnek részt ma velünk, ez ugyanis a Nyitány Best of válogatása, a legérdekesebb beszélgetésekből és a legkedveltebb részletekből, meg rengeteg K betűből. föl. Ugyanis ha azt mondom, hogy itt a klasszikon, kardról, kolibriről, illetve könyvről beszélünk, akkor meg lehet ijedni, de ez nem keménységet, hanem sok-sok szívet takar, meg sok-sok történelmet, ugyanis a Kard Magyar Útja című kiállításra invitáljuk majd Önöket a Budapesti Történeti Múzeumba, a Kolibri Színház következő

évadát mutatja majd be nekünk az ügyvezető igazgató Zalán János. 8 és 9 óra között, 9 óra után pedig ez a bizonyos könyv Fiatalok lelkét takarja, vagy Fiatalok lelkének segít Vámos Robi legújabb könyve, a Nevermind, hagyjuk, nem számít, kerül majd terítékre, de igenis számít, hogy ő egy művészmentor és gyermekkócs is egyben, úgyhogy a Walterek fölköszöntése mellett, hogy emlékezzek még meg a legfontosabb időpontokról, ami azt jelenti, hogy például sarkítani is csak azóta tudok, amióta tudom, hogy 1872-ben ezen a napon született Roald Amundsen, norvég sarkutató. Az ő sarkát délen kell keresni, a klasszik nyitányt pedig egészen 10 óráig, itt a Klasszikon. Kívánok hozzá könnyedséget és nyugalmat!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útravalóban általában okosságokat és életvezetési tanácsokat tárunk önök elé az idézetekkel, most azonban csak 5 szót, ami egyébként mind tartalmazza az előbbieket. Thich Nhat Hanh, vietnámi zenbuddhista szerzetes tanító, író és költő vetette papírra a következő tényleg 5 szót. Mi a mindfulness-szel, vagyis hogy a tudatos jelenléttel foglalkozunk, és én tudatosan mondom, hogy ez az 5 szó legyen minden nap nagyon jó tanács. Így szól. Mosolyogj, lélegezz, és haladj lassan. Azért annyira nem fogok lelassulni, de kívánok tényleg a könnyedség és nyugalom mellett megfontoltságot, és sok-sok mosolyt minden Klasszik Nyitány hallgatónak.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A háttérben itt a Reggeli Expressben Angyalföld, de mi a Budai Vár felé vetjük tekintetünket, illetve oda invitáljuk Önöket egészen pontosan a Vár Múzeumban a Kard Magyar Útja című kiállításra, és az utunk ezúttal a Magyar Kardok Magyar Gyűjtöktől című időszaki kiállítás felé vezet, hogy mitől magyar egy kard, hogy mitől jó egy kard, hogy mitől értékes egy kard, és miért fontos ez egyáltalán, azt elárulja majd nekünk kurátorként dr. B. Szabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának munkatársa. Tehát kard ki kard, kard ére. Hát még próbálhatnék itt keresni mindenféle magyar vonatkozást a kardokhoz, de a legjobb, ha megnézzük, hogy mitől magyar ez a bizonyos kard magyar útja.
2: A 16. század derekára kialakultak olyan sajátos tipológiai formák az ánk területén, amik egyértelműen ehhez a térséghez kötődnek és megkülönböztethetőek, akár a hasonló török fegyverektől, balkáni fegyverektől, akár később a lengyelektől. Tehát míg a középkori évszázadaiban államalapítás környékétől kezdve az 1500-as évekig egy egységesülési tendencia volt megfigyelhető, tehát a magyar királyság területén is európai mintájú, nyugat-európai mintájú fegyvereket használtak többnyire, nem kizárólag, de többnyire. A 16. század derekára a török hódításnak köszönhetően elindult egy sajátos fejlődési útvonal, ami a szabját tette meg ismét a fő kardfélének. A szabjából ugyan készült sokféle Közép- és Kelet-Európában, de ezeknek a magyar szabjáknak voltak olyan jellegzetességei, amik máshogy nem voltak megtalálhatók. Ez egy olyan eszköz, aminél a díszfegyver is alkalmas arra, hogy emberi életeket oltsanak ki vele. Tehát ott igazából az különbözteti meg a hétköznapi használatra szánt tárgyaktól, hogy nemesebb anyagokat használnak, drágább, mívesebb kidolgozású veretek kerülnek rá. Tehát a gazdag emberek megengedhetik maguknak, hogy bársonnyal borítsák a fegyverüknek a hüvelyét. A felhasznált anyagok és technikák minősége különbözteti meg ebben az esetben a díszfegyvert a hétköznapi használati tárgytól, de azért ezek így is úgy is fegyverek, tehát nem készül olyan díszfegyver, aminek ne lenne pengéje, ne lehetne vele vágni. Ez itt egy harcos korszak ebben az időszakban. Ennek a kiállításnak az ötletgazdája egy könyvben, a Kardregénye című könyvében fogalmazta ezt meg, hogy az emberiség történetében ez volt az első olyan tárgy, még az idők hajnalán, amit kifejezetten más emberek legyilkolására találtak ki. Tehát nem lehetett vele vadászni például, mint az íjjal vagy a láncsával. Tehát nem egy több célú vadászfegyver volt, hanem ember-ember elleni küzdelemre találták ki. És ennek megfelelően a forgatása persze koronként változó módon, de mindig is hordozott magában olyan egyedi technikákat, olyan magas szintre fejlesztett vívókultúrát, ami a művészet szintjére emelte ezt a dolgot. Nálunk ebből végül sportvívás lett, és olimpiai sportágak lettek belőle. De hát ehhez azért az kellett, hogy valaki jó mesterektől, sok időn keresztül magas szinten gyakorolja ezt a művészetet, a kardforgatást, és ez keveseknek adatott meg. Tehát egy átlag közkatona, ha kapott is kardot, nem kapott hozzá sem mestert, sem leckeórákat. Ennek megfelelően ott egy egyszerűbb, leegyszerűsített vívótudást kellett elsajátítani, és hát ezt nevezzük katonai vívásnak. Aztán ebből később ugye az lett, hogy viszont a katonatisztek a modern hadseregek korában is gyakorolhatták ezt a magasan fejlett vívókultúrát, úgyhogy nem véletlen, hogy a 20. század első felében az olimpiai bajnokaink egy jelentős része a vívósportákban szintén katonatiszt volt. Ezekben a régi időkben ezek kézműves termékek voltak. Mesterek állították elő a pengét is, a szeredékeket is, és ugye nincsenek meg a vételi papírok, hogy Gipszi Jakab budai karcsiszárnál vettük ezt az egyedi darabot. Tehát az majd a 18-19. Századnak a ipari forradalmi változásai nyomán jelenik meg, hogy nem mesterjegyek lesznek a pengékben, hanem gyártójegyek tulajdonképpen. Tulajdonképpen a huszárok is a magyar szabját forgatják, sőt, mivel a 18. századtól kezdve a huszárság az egy exportciklus Európában, ennek megfelelően viszik magukkal a ruházatukat és a fegyverzetüket, és olyan országokban is, mint az a Franciaország, elkezdenek szabját használni a lovasságnál, ahol korábban ez teljesen ismeretlen lett volna, vagy Spanyolországban. Tehát a huszárság és a magyar kard, a szabja, az teljesen együtt mozog a világban. És aztán hát annak megfelelően, hogy valaki közkatona vagy tiszt, a minősége is nagyon különböző. Ugye tudni kell, hogy ebben az időszakban mindenki maga állítja elő a felszerelését, vásárolja meg. A tiszteknek nagyon sok pénzt kell arra áldozni, hogy méltó legyen a megjelenésük a rangjukhoz. Ennek megfelelően ismerünk nagyon szépen kidolgozott huszártiszti fegyvereket. Illetve van egy sajátos jelenség, hogy még az állandó hadseregek korában, amikor aztán pontos előírások vannak az egyenruha kinézetére, még akkor is elnézik ezeknek a lovassági tiszteknek azt, hogy szabályzaton kívüli darabokat viseljenek. Tehát az 1848-as szabadságharc esetében is például Damjanicsnak a szabjája az egy olyan régi penge, ami teljesen kilóg, formailag teljesen kilóg a saját korából. De miután ezek a fémtárgyak rendkívül időzállóak, és hogyha jól készítették el őket, akkor ugye a rugalmasságuk is megmarad, és jól használhatóak, akár évszázadokon keresztül. Tehát a maguk módján ezeket az örökké valóságnak csinálják egy bizonyos szint fölött. Ezért ez nem gond, hogyha egy 1700-as években kovácsolt penge van egy magyar honvédtábornoknak a fegyverébe illesztve 1849-ben. Ugye a régi kardoknak világszerte nagy értéke van, és bizony ez alól a középkori magyar királyságból, vagy a későbbi időszakból Magyarországról származó fegyverek sem képeznek kivételt. Tehát a magyar gyűjtőknek nem egy esetben külföldi aukciókon kell visszavásárolni a tárgyakat, hogy azok ismét hazakerüljenek. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy elég zivatalos volt a 20. században a magyarság történelme. Sok olyan szinte érintetlen gyűjtemény, ami átvészelte az előző évszázadokat, az a 20. század során, különösen a II. Világháború alatt és után veszendőbe ment, mert vagy a tulajdonosok menekítették külföldre a javaikat, és aztán tették pénzé, vagy rossz akaratú emberek hordták szét, és aztán ezek is kerülhettek a műkincspiacra. Tehát ez egy sokágú történet, hogy az itt fölhalmozódott műkincsállomány sorsa az hogyan alakult. De hát vannak nagyon szép díszfegyverek, van a kiállításon is egy 18.-19. század fordulóján készült empír stílusú díszszabja, hát ezekért rajonganak Nyugat-Európában is, mert Napóleon alatt ez divatba jött a franciáknál, és egész Európa átvette. Úgyhogy ha egy ilyen darab kerül piacra, akkor tulajdonképpen az, hogy az éppen Magyarországon készült el, vagy a Habsburg Birodalomban, az indiferens a vásárlók számára. Ez a kiállítás nagyon szerencsés helyen van a Budapesti Történeti Múzeumban, mert hogy itt megtalálható Budapest történetét bemutató Fény és Árnyék című kiállításunk. Az elég részletesen, de mégis családbarát módon tárgyalja az ország történetének különböző korszakait, eseményeit. Tehát azért a szülők megtalálják a segítséget a maguk számára egy másik kiállításban ahhoz, hogy aztán ha ide kanyarodnak, akkor ezt is el tudják magyarázni a családi fiabb tagjainak. Én egy olyan kultúrában nőttem bele, ahol a magyar vitézség, a magyar szabja az egy önmagában értéket képviselő dolog volt. Tehát nem merült föl a kérdés, hogy mi végre. Aztán ugye változott a világ, és sokkal pacifistábbak lettünk, mint voltunk korábban, és akkor meg kellett tapasztalnom azt, hogy a 3-4 éves gyerekem a kínai étteremben az evőpálcikákkal kezd el vívni, mert játékfegyver nem volt otthon, de a késztetés és az inger az megszületett. És aztán mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy itt vagyunk a 21. században egy súlyosan technikai civilizációban, és közben az emberek nagy része a trónok harcát nézi előszeretettel, meg hasonló filmeket. ahol ugye kiváló lovagok küzdenek, vagy nem kiváló lovagok, de mindenképpen fegyverforgatást látunk néha egészen magas szinten. Tehát, hogy valahogyan egy nagyon archetipikus módon az emberiség lelkébe ez olyan mélyen bevésődött, hogy még mindig a csomó esetben a férfiasság, az alkalmasság, az ügyesség tekintetében, legalábbis a filmvásznon, ez egy érték. Jól lehet, ennek hétköznapi szinten semmi köze nincsen a mi világunkhoz, tehát szerencsére ritkák a Kárpát-bajok manapság. Valószínűleg ez egy sokkal jobban és mélyebben beágyazott dolog az emberi pszichébe, mint azt én korábban feltételeztem, vagy akár múló és cserélődő kulturális divatoknak megfeleltethető lenne.
1: Ha a filozófia és a pszichológia segített megérteni, hogy miért fontos a harc még a mai társadalmakban is, akkor ajánlom figyelmükbe azt a remek előadást a római hadsereg szervezetéről és fegyvereiről, ami pénteken 16:30 lesz majd a Verespálné utcában a Pesti fal közösségi térben, illetve beszélgető társam dr. B. Szabó János történész tart majd remek előadást a budavári fegyverekről, a középkorból, a Vármúzeumban július 17-én. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást, ezek szerint minden fiú tök normális, ha kardozik. És ezzel tulajdonképpen kultúráról és történelemről is beszélgettünk itt a Reggeli Expressben.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A Fehérvári úton a Hausmann-Lajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. A József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szépföldi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávba váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány, nem sokára érkeznek majd a 8 órás hírek, amiket önök várnak, mi pedig tudunk, hiszen egy időutazásban veszünk részt, vagyis hogy ez egy best of műsor a részünkről, a legjobb, legérdekesebb, leginkább szeretett témákkal és beszélgetésekkel. A következő óra tényleg szerethető lesz, úgyhogy ha úgy érzik, hogy a Kolibri egy gyönyörű madár, a Kolibri egy nagyon jó színház, akkor figyeljenek, mi már tudjuk, miből áll a következő évad. Hát, ilyen az időutazás. Július 16-án, csütörtökön, a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Verdi remekmű érkezik a Margit szigetre. Monumentális opera élmény, lenyűgöző sztárszereposztással. A Trubadur július 23-án és 25-én. Főszerepekben nemzetközi opera csillagok. Jussif Eyvazov, Marina Rebeka és a hazai legjobb szólisták. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Jövő hétre is összehívják az országgyűlést. Franciaországban is engedélyezni fogják az aktív eutanáziát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességeinek javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, hogy az

0: hozamokkal együtt térítésmentesen visszakerül az államhoz. Az alapítványok által ellátott közés egyéb feladatok jövőjéről szintén rendelkezik a jogszabály. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Előzőleg Gulyás Gergely a frakció vezetői posztról mondott le. Utódjáról szintén jövő héten döntenek, amikor Orbán Viktor hazatért. Mindkét politikus egyeztetett a pártelnökkel a bejelentése előtt. Hivatalossá vált, hogy Andy Burnham lesz a következő brit miniszterelnök. A volt manchesteri polgármester jelöltségét a Munkáspárt alsóházi frakciójának nagy többsége támogatta, valamint a párthoz kapcsolódó szakszervezetek körében is megszerezte a szükséges támogatást. Burnhamet holnap választják a Munkáspárt vezetőjévé, hétfőn pedig harmadik Károly király megbízza az új kormány megalakításával. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az Üllői úton a Nagyvárad tértől szakaszonként, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az András úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. A 20. kerületben a Virágbenedek utcában tart a felújítás, a Pacsirta utca és a Veselény utca közötti szakasz lezárták, a Veselény utca és a Székelyhi utca közötti szakaszon továbbra is egyirányúsításra kell készülni, a 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utca teljes szakaszát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, itt átépítik a csatornát. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves Klasszik hallgatónak, valahonnan a távolból, vagy időbeni távolból, mert hogy rendhagyó adással jelentkezünk, ez nem egy élő műsor, mi élünk ugyan, de ez a legemlékezetesebb, legjobb és legmaradandóbb pillanatokból összeállított, úgymond best of válogatás, nem sokára színházazunk, majd addig azonban ne felejtsék el megkeresni azt a néhány embert a környezetükben, aki a Walter névre hallgat, vagy dupla, vagy sima vével, az minden esetre biztos, hogy uralkodót, illetve népet, illetve sereget jelent ez a két szótagból álló név. Amit én meg elmondtam, az összesen 8 volt. Úgyhogy maradjunk inkább annál, hogy a Máriák megint szerencsések, mert nekik is névnapjuk van. De önök is szerencsések, mert itt lehetnek a Klasszik Nyitány Best of műsorával.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
2: És amit a múzsa megígér, azt be is tartja, vagyis, hogy a felsorolt jelzőkkel mind-mind találkozhatnak most a beszélgetésben. Zalán Jánosnak kívánok, jó reggelt, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatójának. Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt kívánok!
2: És én megígértem a hallgatóknak, hogy egyrészt összegzünk, másrészt pedig ígérünk minden szépet. Az elmúlt évad az az összegzés, a következő évad pedig az ígéret. Igazgató úr, megjelentek az adatok, miszerint az elmúlt 30 év legjobb eredményével zárta az évadot a Kolibri, de én rögtön hadd tamáskodjak itt egy picikét. A számok fontosak egy színház életében?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, ugyanis egyszerre kellenek olyan pontok, mérőszámok, igazodási pontok, amihez viszonyítani tudunk. És mindig valamihez viszonyítunk, ahhoz tudjuk mérni például a növekedést. Mondok egy egyszerű példát. A nézőszámunk 38 ezerről 61 ezerre nőtt. Ez egy 50%-os növekedés. A bevételünk 93 millió forintról 193 millió forintra növekedett. Igen, természetesen ezek bruttó összegeket jelentenek. De azt gondolom, hogy a színház méretéhez viszonyítva ez olyan rekord, amely egyedülálló nem csak Budapesten, hanem országos szinten is. Hiszen az az intézmény, aki meg tudja duplázni a bevételét, és 50%-kal növelni tudja a nézőszámát, az olyan objektív mérőszám, ami megkérdőjelezhetetlen. Természetesen van egy olyan kalkuláció is, hogy mi van a számok mögött. Én mindig azt szoktam mondani, hogy emberek, a mi esetünkben pedig gyerekek. És ha azt tudjuk mondani, hogy 61 ezer gyereket tudtunk vendégül látni a színházban, és annyian voltak kíváncsiak az előadásainkra, akkor a küldetésünket gyakorlatilag teljesítettük.
2: Értettem, és meg is hajolok a számok előtt, de volt itt ugye 8 új bemutató. A művészek azt is mérlegelik, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, vagy ezek nem használatos fogalmak, ezzel csak a kívülállók foglalkoznak.
3: Nem, mindig az önkritika nagyon fontos, és mindig elemezni szoktuk azt, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi az, amin fejlesztenünk kell, és mi az, amit már elértünk. Ez mindig segíti azt, hogy a menedzsment milyen irányba tervezzen. Tehát például ez is egy menedzsment kérdés volt, hogy az előírt két bemutató számot tartsuk-e, növeljük-e, vagy milyen irányba lépjünk el. Megduplázzuk, megnégyszerezzük. Mi azt mondtuk, hogy a két bemutató helyett tartsunk 8-at. Én azt gondolom, hogy egy színházban nagyon fontos, hogy a művészek új impulzusokat kapjanak, új lehetőségeket kapjanak. És ahhoz viszont előadásokat kell létrehozni.
2: Gyermek és ifjúsági színház a leánykori neve tulajdonképpen a Kolibrinek, de én például utoljára a Táncórák című darab kapcsán foglalkoztam a színházzal, illetve a rendezőnővel. Azért ez tágabb, mint amit így rásütnénk előre.
3: Először is azt kell hangsúlyoznunk, hogy a Kolibri Színház az egyetlen gyerek és ifjúsági színház ma Magyarországon, dedikáltan egyetlen gyerek és ifjúsági színház, hiszen mi nem vagyunk bábszínház.
2: Igen.
3: Vannak olyan előadásaink, amik tartalmaznak bábos elemeket, de nem vagyunk dedikáltan bábszínház. Tehát a gyerekszínház, mi gyakorlatilag a csecsemőktől kínálunk 18 éves korig olyan előadásokat, amelyek generációkon átívelnek. Tehát igyekszünk fölépíteni a jövő generációját. Úgy fogalmaztuk meg gyakorlatilag a küldetésünket és az árszpoétikánkat, hogy a Kolibri Színházban találkozásokat teremtünk. Azt mondtuk, hogy a Kolibri az a hely, ahol a legelső színházi élményből élethosszig tartó kulturális kíváncsiság születik. És ez azért fontos, mert a csecsemőkorba bejönnek a gyerekek, ott akkor kapnak egy impulzust, majd utána visszatérnek hozzánk óvodáskorba, általános iskoláskorba, gimnáziumba, és eljutunk ahhoz a produkcióhoz, amit most említett, a táncórákat, amely már adott esetben idősebbeket is megszólíthat, hiszen egy olyan témáról beszél, amiről nem nagyon szoktunk, ami tabu téma, az autizmus, hogyan foglalkozzunk vele, mit kell tennünk, ez egyáltalán betegség, nem betegség, jelenség. Tehát egy olyan kérdéskört kezdünk el boncolgatni, amely például az általános iskolákban is komoly problémát jelent, hiszen sem a pedagógusok nem képzettek, sem a szülők nem tudnak eleget arról, hogy mi az, hogy autizmus.
2: És akkor is szélesedik a spektrum, hogy én is használjak ilyen kifejezéseket, de azért rákérdezek gyorsan, hogy azért járnak tájolni is, ha ez jó kifejezés, plusz ugye a kolibri sem egy darab kolibri, hanem ugye több helyszín. Szét kell szakadni, vagy egyeztetni kell, belefér-e?
3: Ez egy nagyon bonyolult egyeztetési rendszert jelent, hiszen megpróbáltuk a különböző korosztályokat különböző korcsoportok alapján elosztani, és a különböző helyeket, amik a rendelkezésünkre állnak, azokat speciális korcsoportoknak dedikálni. Például a nagy színházban, ami 200 főt jelent a mi esetünkben, ott gyakorlatilag az óvodás kortól az általános iskola nyolcadikos korig tartunk előadásokat. A fészekben elsősorban csecsemő előadásokat, illetve óvodásoknak szánt produkciókat hozunk létre, és a pince, a kolibri pince az, ahol az ifjúsági programokat megvalósítjuk.
2: Aha, hogy szétszakadjunk. Nem sokára még eszközlök szétszakadást, mert az biztos, hogy a Határtalan Mesék Fesztiváljára én rá fogok kérdezni, de akkor jöjjenek az újdonságok, szerintem ezt várják legjobban. Akik várják, kiket értesítenek, kik azok, akik a kolibriszínház.hu, ezt sokszor fogom mondani, weboldalt például gyakran böngészik.
3: Ugye nekünk meg kell néznünk azt, hogy ki a célcsoportunk. Mindig innen indulunk. A mi célcsoportjunk a csecsemők, gyerekek és az ifjúság. Azt is látnunk kell, hogy ők maguk nem tudnak jegyet venni. Nem ők a vásárlóink, hanem az iskola vásárol, illetve a szülő vagy a család. Természetesen az iskola esetében is a szülő, hiszen ő finanszírozza, de vagy az iskola hozza, vagy a szülő. Uh-huh. Ennek megfelelően próbáljuk megszólítani a vásárlóinkat. Tehát úgy próbálunk gondolkodni, hogy mi lehet jó a pedagógusok számára, hogyan tudjuk az ő munkájukat segíteni, illetve milyen kikapcsolódást, értékes időt, kultúrára szánt időt tudunk szánni a családok számára, például a hétvégi programjaink keretében.
2: 8 bemutatót említett ilyenkor, hogy zajlik ez? Mindent tovább kell vinni? Mindent meg kell tartani?
3: Nincs ilyen kötelezettségünk, de azt vállaltam, amikor átvettem a színházat, hogy a kolibri értékeit megpróbáljuk megőrizni, és arra építve szélesítjük a repertoárt.
2: Ez azt jelenti, hogy a bemutatók maradnak, plusz kibővülnek a mostaniakkal, még nagyobb terhet róva mondjuk a logisztikára.
3: Így van. De azt is hozzá kell tegyük, például jól látható, hogy van még szabad kapacitásunk. A tavalyi évben 430 előadást tartottunk, és a 2025-ös, 2026-os évadban pedig 524 székhelyi előadást.
2: Az rengeteg.
3: Ebből tájelőadás volt 6. Tehát gyakorlatilag a székhelyi előadásokon több mint 100 előadással növeltük a színházba járás lehetőségét azok számára, akik minket választanak. És még mindig érzem azt, hogy van szabad kapacitásunk, tehát még mindig tudunk létrehozni úgy előadásokat, hogy a többi darabunkat is repertoáron tudjuk tartani.
2: A Jókai tér türelmes és megvár mindenkit, úgyhogy némi nemű zene után folytatjuk majd a beszélgetést Zalány Jánossal, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatójával, hogy milyen újdonságokkal vár nem csak apróságokat, hanem akár szülőket vagy nagyszülőket is a Kolibri Színház. A pici madár pedig nagyon szereti, ha egy picit elhallgat. Itt a Klasszik Nyitány.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az Üllői úton a Nagyvárad tértől szakaszonként, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. A 20. kerületben a Virágbenedek utcában tart a felújítás, a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakasz lezárták, a Veselényi utca és a Székelyhi utca közötti szakaszon továbbra is egyirányosításra kell készülni, a 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utca teljes szakaszát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, itt átépítik a csatornát. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Klasszik Rádió 92.1. július 16-án a Múzsa száll meg minket, és tényleg megszáll, mert hogy érkezik a Kolibri Színház ügyvezető igazgatója Zalán János, beszámolván a 2025-26-os évad talán őszi részéről, úgyhogy várják az érdekességeket, nem csak a csemetéig.
2: Gyorsan nézem akkor az évad terveit, itt van Ludas Matyi 80 nap alatt a föld kerül, Antigone, Nóra, Don Quixote, ami mind-mind klasszikus, vagy ez klasszikus sok csavarral?
3: Fontosnak tartom azt, hogy szülessenek kortárs ősbemutatók is, ilyen például a világ születése.
2: Szeptember 27-én.
3: Így van, szeptember 27-én jegyek már kaphatók rá. Ez nem csak Magyarországon, de európai viszonylatban is egy egyedülálló produkció lesz, hiszen az immerzív színház kategóriában először mutatunk be gyerekifjúsági színházba olyan produkciót, amely az érzékszerveinkre hat, természetesen az érzelmeinkre és a gondolatainkra is, de egy olyan technológiát, innovatív technológiát fogunk alkalmazni, amit a moziból ismerünk, ez pedig a Dolby Atmos. Tehát térben elhelyezve hallhatjuk azokat a különböző hangeffekteket, amiket már a moziban ismerünk. Ezt például nagyon kreatív módon, vizuális effektek segítségével kiegészítve a világ születésénél a szaglásra, a látásra, a hallásra és még a tapintásra is próbálunk olyan elemeket, meglepetés elemeket alkalmazni, amik színesebbé teszik az előadást, és nem csak színesebbé, hanem egyedülállóvá is.
2: Ehhez át kell építeni a színpadot, vagy a színházat?
3: Ez Magyarországon az első olyan színház, amely Dolby Atmos technológiát alkalmaz gyerek és ifjúsági produkcióban. Ki kell fejlesztenünk, és át kellett építenünk a hangrendszerünket, de rá is fért az átalakítás és a fejlesztés, hiszen egy 30 éves hangrendszert cserélünk le. De egy ilyen fejlesztés azért fontos, mert nem csak ezt a produkciót fogja szolgálni, hanem innentől fogva az összes produkciónak minőségi hangzást fog tudni biztosítani.
2: És említettem klasszikus történeteket, amik fontosak, de hát ez a 21. század.
3: Így van. A klasszikus történetek, a Ludas Matyi, a 80 nap alatt a föld körül hasonló technológiát alkalmaz, illetve hát megpróbálunk olyan címeket is a repertoárra tűzni, amely nagy érdeklődésre tarthat számot. Ilyen az Egy Ropi Naplója alapján készült előadásunk és új bemutatónk, a Mi Ropink. Azt még nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a színházunkban nagyon-nagyon építünk a fiatalokra, a pályakezdőkre. Tavaly is érkezett 4 egyetemi hallgató, akik most már elvégezték az egyetemet, abból 3-an a színházhoz szerződtek, és a következő évadra is plusz 3 egyetemi hallgató csatlakozik hozzánk. Emellett egyetemi hallgató rendezők rendezései is megtalálhatók a repertoáron. Például vizsgarendezés volt a táncórák, de ilyen rendezés lesz például a Mi Ropink is.
2: Plusz Antigone, plusz Nóra, tessék böngészni, én már előre ezt javaslom, de ami az én szívemhez a leginkább közel áll, egyrészt gyerecipó hambe kaplak, a hammon van a hangsúly, ez a Határtalan Mesék fesztiválja, ami egy misszió?
3: Így van, én azt gondolom, hogy a Kolibri Színház elhelyezkedéséből adódóan lehetőséget kell biztosítsunk arra, hogy a fővárosi nézők például megismerkedhessenek a határon túli produkciókkal, és azokkal a produkciókkal is, amik a vidéki színházakban születnek, jönnek létre. Ezt a kezdeményezésünket most jelen pillanatban saját forrásból finanszírozzuk. Reméljük, hogy jövőre már kormányzati támogatást is kapunk hozzá. Nagyon fontosnak tartom, hogy csináljunk egy olyan seregszemlét a Kolibri Színházban, ahol gyerek és ifjúsági előadások közül válogathatnak a nézők, amiket nem mi hozunk létre, hanem bemutatunk, hogy ebben az évadban ezek születtek.
2: És akkor szeptember vége felé ez egy hetes fesztivált jelent. Jó sok nézővel, jó sok utaztatással, és már megint csak a logisztikával, de nyilván ebben rengeteg öröm van, de a legnagyobb öröm az, az nyilvánvalóan a saját fesztivál, ugye?
3: Így van, de számunkra minden olyan öröm, ami a megújuláshoz vezet, illetve ahhoz, amitől nem csak a nézők, hanem maga a Kolibri közössége is megújul, és jól érzi magát.
2: Miért éppen Kolibri? Azt már nagyon-nagyon régen szerettem volna megkérdezni. Én nagyon közel lakom egyébként a színházhoz, és úgy bevésődött a nevembe. Jelentése van, vagy társult még új réteg a jelentéshez?
3: Akár? Azt hiszem, hogy szerintem rengeteg konnotáció kapcsolódik már hozzá, de hát a Kolibri név gyakorlatilag Novák Jánoshoz kapcsolódik. Ha. Ő a színház egyik fő alapítója, a régi kollégák mellett, de mégiscsak az ő nevéhez kapcsolódik a Kolibri Színháznak a létrejötte.
2: A nyár az milyen? Az szünetelő vagy dolgozó időszak?
3: Számunkra nem folytatódik az előadásoknak a bemutatása, viszont a háttérben elkezdjük azt a háttérmunkát, amire évközben nem volt időnk, festünk, megpróbálunk karban tartani. Ez egy nagyon nagy munka, sajnos nem is tudunk mindent elvégezni, hiszen nincs rá forrásunk, várjuk a kulturális kormányzatnak a támogatását. Egy olyan speciális helyzetben vagyunk, hogy az ingatlanok a fővároshoz tartoznak, a támogatás, a finanszírozás pedig a minisztériumhoz. Nagyon-nagyon ráférne a Kolibri ingatlanjaira a felújítás, hiszen 30 éve nem történt ezen a téren jelentős beruházás. És valóban azt gondolom, hogy Magyarország egyetlen gyerek és ifjúsági színháza megérdemelni azt, hogy olyan körülmények között várjuk a gyerekeket és a fiatalokat, amely méltó Magyarországhoz.
2: Nem biztos, hogy idevágott kérdés jutott eszembe, de nagyon fontos, ha deklaráltan gyermek és ifjúsági színházról van szó, kell ismerni a gyerekeket meg az ifjúságot? Nyilván van egy kortávolság a játszószemélyek, vagy ön, vagy én, és a nézők között monitorozzák őket, vagy figyelik őket?
3: Ez egy küldetés. Nekünk az a küldetésünk, hogy a jövő színházba járó közösségét, vagy közönségét, értő közösségét, felneveljük. Tehát a mi küldetésünk az, hogy itt találkoznak a gyerekek először színházzal. Ha ez az élmény jó és pozitív, akkor a színházhoz mindig kötődni fognak, és felnőtt korukban is visszatérnek majd gyerekekkel, remélhetőleg hozzánk is, illetve felnőttként már nagy kultúrafogyasztóként megjelennek a budapesti színházak remélhetőleg minden spektrumában, illetve országos szinten, vidéken is a kultúrára és a színházba járásra való nevelésen keresztül ezt egyfajta értékké tudjuk teremteni.
2: És mit kell kívánni? Most jó pihenést kívánok a nyára, meg jó munkát, és értettem azt a jelzést is, hogy akkor odaföntre is, már megint mutogatunk még régen, de szóval tessék törődni. Ez nem egy olcsó műfaj, és akkor jó kívánság, vagy az egészség az elég, igazgató?
3: Szerintem az egészség a legfontosabb. Egészség és békesség. Ez a két fontos dolog, azt gondolom. Ha ez a kettő megvan, és békében tudunk élni egymással, akkor nagyot léptünk előre. Ha ezt meg tudjuk tanítani, meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, akkor pedig a küldetésünket is teljesítettük.
2: A küldetéshez sok sikert kívánok, és persze jó egészséget, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a ránk szánt időt, és akkor találkozunk az új bemutatók kapcsán, nyilván akkor ősztől újra beszélgethetünk Zalán Jánossal, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatójával.
3: Viszont hallásra köszönöm szépen a lehetőséget. Szép napot kívánok mindenkinek.
0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

Klasszik Rádió 92, egy nem sokára érkeznek majd a 9 órás hírek itt a Klasszik Nyitányban, ami egy rendhagyó műsor, mert tulajdonképpen best of válogatás és a stúdióban senki nem várja önöket, viszont az éterben igen, és ha már éter, akkor a Szöktetés a Szerályból című Mozart operáról kell megemlékeznem, aminek ma van a szülinapja, mármint a bemutató időpontja 1782-ben volt, hatalmas sikerrel, úgyhogy nem szöktek meg a nézők, mint ahogy remélem önök is maradnak velünk, és várják 9 óra után is a Klasszik Nyitányt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Tovább éleződik a konfliktus Irán és Amerika között. Magyar film is versenyben van a Palicsi Fesztivál fődíjáért. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Ismét iráni érdekeltségű hajókat tartóztattak fel az amerikai erők a Közel-Kelet térségében, miután újból életbe lépett a tengeri blokkád. Tegnap két járművel szemben intézkedtek a hatóságok, miután azok megpróbálták áttörni a blokkád vonalát. Az Egyesült Államok hadserege néhány óra alatt több légitámadást indított Teherán ellen. A művelet részeként a Perzsaország partmenti légvédelmi rendszereit, katonai raktárait, valamint rakétaindító állomásait bombázták. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök, ez lesz kormányindító állomásait bombázták. Búcsúlátogatásra Kijevbe

0: megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Magyar filmek is versenyeznek a szombaton kezdődő Palicsi Európai Filmfesztiválon. A Szerbiai Sereg szemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. A fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor díjat Mundruczó Kornél, magyar film és színházi rendező, valamint Rados Bajics, szerb színész, forgatókönyvíró és rendező kapja. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad rendőri irányítással, mert burkolatjavítása kezdődött. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartása miatt. A Bécsi úton és a Vörösvár úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, július 16-án a csütörtökön reggel, ez itt a Klasszik nyitány maradéka egészen 10 óráig, a maradékban pedig a fölcseperedőkkel foglalkozunk, nehéz szó ez, cseperedni is nehéz, és nyilván mentálisan is nagyon nagy bajban vannak a fiatalok, bárki nem. Bárki lehet pályban, de Vámos Robi segít. Egyrészt őt úgy ismerjük, mint művészt, másrészt, mint mentort, meg gyermekkócsot, most azonban, mint könyvszerző szerep nálunk, úgyhogy beszélgetünk a Nevermind, hagyjuk, nem számít című könyvéről, és ha már azt mondom, hogy hagyjuk, akkor ne hagyjuk, hogy Bíró Eszter magyar festőművész születésnapja is van, ráadásul Horváth Margit magyar színművész születésnapja is van, és én szeretném személyesen fölköszönteni Kárán Zénót, aki egyrészt színész, másrészt pedig, hát lehet, hogy a régmúltban, de azért én egy remek vízilabdázót is megismerhettem a személyében. A sport fontos dolog, a mozgás fontos dolog, és az időutazás is, ha valahonnan ismerősek lehetnek a beszélgetéseink, akkor azért nem véletlen, ugyanis ez egy best-of műsor, és mi mindig bestek szeretnék lenni.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
2: Pámos Robival beszélget. Ugye nem vagy kritikus, Robi, jó reggelt.
3: Jó reggelt, pont ezen gondolkodtam, hogy én melyik lehetek.
2: De magaddal szemben az vagy?
3: Hát ugye én azt gondolom, hogy aki alkotással foglalkozik, az egészséges, ha önmagával elégedetlen valamennyire, mert különben nincs fejlődés, tehát szerintem az nem az igazi, amikor azt mondom, hogy kész a tökéletes, nem?
2: Jó, de azt is mondhattam volna, mert már én beszélgettem művészekkel, és most a művész Vámos Robit faggatom, hogy amikor kijött a regény, ez nehéz szülés volt, a Nevermind hagyjuk nem számít?
3: Jó, ez nagyon nem volt nehéz szülés, ez azon vettem észre magamat, hogy azt hiszem körülbelül decemberben már eldöntöttem, hogy valami ilyen lesz, és januárban megfogtam és megírtam. Tehát én ezzel, ez volt szerintem a legkönnyebb szülés.
2: Jó, ha Vámos Robi, akkor úgy elindulásképpen mindenki azt mondja, hogy táblácska, aztán rájön, hogy gyerekek lelkével való foglalkozás, maradtál ennél, jó, nyilván ez nem táblácska, nem lapozható, és nekem van dedikálva, amit nagyon szépen köszönök. Még mindig gyerekközpontú, vagy a legbutább kérdésem, de aztán majd jön a fekete leves.
3: Ja, hát persze, igen, hát nem térhetek el, ha jót akarok magamnak, meg de nem is akarok eltérni az eredeti témától, hogy így fiatal lelkeket felemelni, meg megtalálni a megfelelő kiutat a bajukból. De ugye eddig önfejlesztő könyvekkel csináltam ugyanezt, és akkor most megkitaláltam, hogy ez így jó lesz, mert azt vettem a fejembe, hogy önfejlesztő könyvet olvasni mondjuk 16 évesen már nem annyira trendi, mint akár 10 évesen, amikor a szülő megveszi a gyereknek akármelyik könyvemet, és arra gondoltam, hogy így meg tudom célozni azt a korosztályt is, aki azt mondja az önfejlesztő könyvre, hogy hát ez, vagy netán nem viszi be az iskolában, mert az, hogy legyél bátor kisgyerek, azt nem fogom bevinni az iskolába, mert pont magam ebből csinálok, így csinál magából céltáblát, ugye?
2: Jó, menjünk vissza a coachságra, meg az előadóságra, de azt vállalják, akkor bátrak, akkor ott mernek lenni.
3: Az biztos. Hát persze, ugye, hát ha én órát tartok, akkor azért elég hamar kiderül, hogy én egy eléggé befogadó
2: srác.
3: Ez
2: fiatal ember, igen.
3: Ember vagyok. És nem kell megjátszani magukat, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy nem mutassanak mást, mert egyrészt nekem úgyis hiába mutatnak mást, úgyis láttam, hogy mi az igazság, másrészt meg teljesen felesleges köröket futni. Tehát, hogy én azt szeretem, ha valaki vállalja, tehát egy osztályba is, hogyha mondjuk gond van, akkor azt mondjuk már ki. Tehát, hogy én azért jöttem ide, mondjuk azért hívtak, hogy egy problémát kezeljünk, akkor ne kerülgessük két órán keresztül, aztán utána azt mondjuk, hogy ez nem is volt hasznos, hanem akkor dur bele.
2: Gyermek és ifjúság, neked van ilyen korosztályi felbontásod?
3: Nem jellemző. Én azt látom így az évek során, hogy az érzelmi intelligencia fejlettsége jobban számít, mint az, hogy ki hány éves, meg egyáltalán hol él, meg tehát ezek a demográfiai dolgok. Inkább az, hogy tehát egy 8 évessel ugyanolyan jót lehet beszélgetni, mint egy 60 évessel. Hát csak tudni kell, hogy hogyan és miről, ugye? De hogy az értékeik azok nagyon erősen ott vannak jelen. És én nem szoktam nagyon különbséget tenni. Tehát nyilván a témák, tehát vannak témák, amiket nem lehet egy kisgyereknél feszegetni, vagy nem lehet előhozni, vagy nem illik előhozni. Ha előhozza, akkor illik azt mondani, hogy ezt nem most beszéljük meg, és nem itt. De nagyobbaknál ugye sokkal szókimondóbb lehet az ember. Ők is jobban megmondják a tutit, vagy megmerik mondani. De van egy ilyen átmenet, tehát szerintem a 12 és 15 éves kor között ott egy nagyon érdekes átmenet van, ez valakinek vagy sikerül, vagy nem. És aztán van, aki még ugye később is a gyereket próbálja játszani több-kevesebb sikerrel, van, aki meg már 12 évesen a felnőttet igyekszik, és akkor valahol szerintem a kettő között kell megegyezni.
2: Én tartozom a kevesebb sikerrel kategóriába. Azért mondtam, hogy fekete leves, én rákérdezek, hogy neked milyen gyerekkorod volt, és nem kötelező válaszolni. Vagy kiindulási pontnak tekinthető-e Vámos Robika akkori helyzete a mai Vámos Robihoz van a kettő?
3: Az egészen biztos, hogy az én gyerekkoromnak van köze ahhoz, hogy most mit csinálok. Mert hogy értek engem olyan hatások, vagy olyan szülői működések, vagy olyan sors, hát ugye, ami sorscsapásnak nevezhetjük, nem tudom olyan, de ez, minden sorscsapás az valaminek a folyamánya. Tehát, hogy azért véletlenül nem hiszem, hogy történnek. Lényeg az, hogy azért mély nyomot hagytak bennem bizonyos események a gyerekkoromból, de azt nem tudom kijelenteni, hogy én most azért álltam neki ennek, hogy én ezt megoldom, vagy az én traumámat igyekszem úgy feldolgozni, hogy másokon segítsek. Tehát ez így nem lenne igaz, meg korrekt sem szerintem. Inkább úgy mondanám, hogy minden az, ami mondjuk az iskolába ért, mert engem is szekáltak, engem is piszkáltak, összefirkáltak az arcomat úgy, hogy bevágódjanak a lányoknak, és akkor az milyen jó. Ezzel ugye nálam elérték, hogy egyszerre féltem a lányoktól is, meg a fiúktól is. Ezzel nem mondom, hogy mai napig küzdök, mert az ijesztő lenne, tehát akkor azt mondom, de ha bemegyek egy harmadik osztályba, azért néha egy század másodpercre beugrik, hogy most engem miért néznek úgy, ahogy. Pedig csak kíváncsiak, csak én úgy automatikusan beugrik az embernek a múlt modellje. Hát ez egy ilyen nehéz ügy. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy én se vagyok a szokványos figura. Én is gyerek maradtam. Tehát én nem gondolnám, hogy én 12 éves koromban olyan nagyon érett emberré váltam, és már mindent tudok. Én azt kell mondjam, az utóbbi 10 évben tanultam erről a legtöbbet.
2: Kitől? Gyerekektől?
3: Persze.
2: Igen?
3: Tehát, hogy én 10 éve tartok órákat a iskolákba, és az a mérhetetlen sok osztály, amiben én megfordultam, az hozta szerintem a legtöbbet. Tehát, hogy egyre jobban figyeltem, aztán egyre kevésbé kellett figyelnem ahhoz, hogy mindent is észrevegyek, és azt vettem észre, hogy nem kell készülnöm az órákra, hanem egyszerűen a következőben már be tudom építeni az eddigieket. Tehát a fejem olyan, mint egy szerszámos láda, azt kell, hogy mondjam. Nem nagyon tudnak olyat mondani, amit nem láttam, de nem vagyok mégse beképzelt, és mégis kíváncsisággal indulok neki a következőnek. Tehát én egy olyan valaki vagyok, hogyha most holnap is jönnék ide ebbe a stúdióba, akkor valószínűleg egy teljes, akkor nem ezen a lépcsőn jövök fel, hanem ma az iskola felől jövök ide a másik oldalról. Mert már ide jártam ebbe az iskolába, csak mondom. Aha. De hogy nem tudom kétszer ugyanazt csinálni, mert úgy érzem, hogy unalmas. Most ehhez képest, ha már az ezer, nem tudom, hagyadik osztálynál tartok, behívnak, most mégis mi vár? Megint jönnek gyerekek, én fogom a krétát, ebbe ki lehet égni, nem? Elvileg. De mégsem, mert minden gyerek más, és minden osztályban más a dinamika, és én ezt szeretem a legjobban.
2: Hú, mekkorát sóhajtok a kiégés kapcsán. Megígérem, hogy beszélünk a Nevermindról, de van egy nagyon fontos kérdés, amit jó pár éve szeretnék föltenni. Téged a szülők szeretnek? Ideig végig gyerekekről beszéltünk, meg az ő arcuk, az ő fejük. A szülő az egy más állatfajta?
3: Nem, én azt mindig is azt tűztem az ászlomra, vagy próbálok úgy reagálni a kérdésekre, hogy én egyformán szeretnék szólni a szülőnek, meg a gyereknek, és a pedagógusnak is. Hát ugye általában a pedagógusok javarésze szülő is, tehát hogy ez így. De hogy nem akarok jó zsarú, meg rossz zsarú lenni, tehát az, főleg a kamaszoknál, tehát Robi megért téged, anyu meg nem. Tehát én ilyeneket nem mondok, mert hogy csúnya gonosz bácsi, néni otthon várnak téged, és meg... Nem, ilyet nem mondhatok, még akkor is, hogyha a helyzet otthon nettó pocsék. De nekem az a feladatom szerintem, hogy ezt a háromszöget ezt valahogy helyre rakjam, ami egyébként nagyon nehéz, tehát a szülő, pedagógus és gyerek, hogy mindenki, tehát olyan, hogy mind a háromnak jó legyen, én ilyet még soha nem láttam. Tehát, kettőt lehet választani, és az egyik megsértődik, vagy az egyik boldogtalan. Nagyon ritka az olyan együttállás, hogy mind a hárman okék. Tehát engem, amikor elhívnak órát tartani, akkor általában a szülők szokták először kezdeményezni, mert ugye a szülőből van több, mint osztályfőnökből. Tehát egy 30 fős osztályban van 50-60 szülő, akik közül jó eséllyel valamelyik látta valamelyik munkámat, azt mondja, hogy menjek, ha az ófőnek tetszik, akkor elhívnak, és kész. Ugye egyedül a gyereknek nincs itt beleszólása, nekem az a dolgom, hogy akkor ő ne csalódjon, hanem kapjon többet, mint várta. Tehát én nem távolítom őket, hanem közelítem, és éppen ezért szerintem szeretnek a szülők, így válaszolva a mély kérdésre, mert hogy nem egyszer fordul elő, hogy összehozom őket, vagy visszakapja a gyerekét, aki eltávolodott.
2: Nagyon nehéz kérdésekről beszélünk, pedig egy nagyon szép borítójú, gyönyörű könyv a Nevermind, hagyjuk, nem számít kapcsán beszélgethetek Vámos Robival. Robi, előre szólok, hogy létezik vámosrobi.hu oldal, illetve az új könyvhöz kapcsolódóan Nevermind könyv így egyben.hu oldal, és ígértem egy alcimét, a lány, akit levegőnek néztek. Te találkozol, és mondtad már, hogy bemész 30 fős osztályokba, és ott nem mindenki egyenlő, azért ott nagyon erős hierarchia van. Te ezt rögtön leveszed? Bocsánat a kifejezésért.
3: Igen.
2: Igen?
3: Abszolút. Az a legjobb, amikor nyitásra megyek, tehát mondjuk első órát tartok, mert akkor akár mondjuk egy 3-4 órám is van látni őket bekóvályogni, meg hogy hogyan rakják le a táskájukat, ki kihez megy oda először, ki az, aki nem megy oda senkihez, ki az, aki leteszi a táskáját és csak néz ki a fejéből. Én nem szoktam velük kontaktálni az óra előtt, tehát nem megyek oda, hogy hello, hogy vagy, mert én is úgy teszek, mint hogyha baromi elfoglalt lennék, pedig nem kecsinálom semmit, ez egy kicsit kellemetlen. Nyilván az introvertált énemet ilyenkor előkapom, és nagyon hirtelen fontos dolgom lesz, de hogy nagyon, nagyon gyorsan le szoktam szedni, hogy éppen ki az, aki maszkol, meg ki az, aki valódit mutat. Általában az szokott lenni, hogy a hangadó emberek az én órámon visszaveszik magukat. A csigaházba próbálok, azok pedig megmernek egy kicsit jobban nyilvánulni. Hát nyilván, mert valahol ez a cél, sőt, valahol el is mondom. Tehát, hogy jó lenne, hogyha... Ugye vannak azok az emberek, akik csendesek, de nem mondanak semmit, és milyen jó lenne, ha hallanánk, amit gondolnak, nem? Tehát, hogy ez tök jó lenne, viszont vannak olyan, akik hangosak, de jó lenne, ha nem szólálnak meg. És ez egyébként mindenütt így van, felnőttek között is így van. Szoktam ott poénkodni, hogy még a szülőértekezeten is így van, tehát nem mindig azt beszél, akinek meg kellene szólalni. De bárhol is, a buszon is idefele, csak úgy tudok három példát is mondani, hogy jobb lett volna, ha valaki nem mond semmit. Viszont a mellettem ülő néninek tök kíváncsi voltam, mert nem is tudtam, hogy próbáltam kifigyelni, mit olvas, de nem sikerült, meg nem is illetlenség is, de hogy milyen jó lett volna megkérdezni, hogy jó napot, mit tetszik olvasni, mert érdekel. Én azt szeretem előhozni, ami nincs ott, vagy a sorok között szeretek olvasni, vagy amit nem mondanak ki, azt meghallom. Általában szerintem ez adja az egésznek az alapját, tehát hogy ha én megkérdezem, hogy mondjuk klasszikus kérdés, amit mindig föl szoktam tenni, hogy mindenki mondjon egy dolgot, hogy mi az, ami felidegesíti. És akkor általában elég nagy morajlás szokott lenni, mert ez érdekli őket. Mert benne van az, hogy végre valakit érdekel. Ilyenkor azt szoktam figyelni, hogy ha valaki éppen beszél és elmondja, hogy őt az idegesíti, hogyha csikorog a villa a tányéron, akkor a többiek hogy reagálnak. És akkor van, aki karba teszi a kezét, azt látom, hogy ő nem fogja elfogadni, hogy ő bármit mond, nem fogja érdekelni, meg van, aki direkt, ha lenne ott tányér és villa, akkor biztos, hogy direkt csikorgatná, akkor ott megállok, hogy elnézést, éppen ebben a pillanatban tudtad meg, hogy őt ez idegesíti, akkor meg tudod mondani, hogy miért csináltad ezt? Ja, hát nem, csak úgy, hát köszi.
2: Mondanám, hogy lapozzunk, de inkább egy kis türelmet kérek kedves hallgatóinktól. Nem sokára folytatjuk majd a beszélgetést Vámos Robival, például a Nevermind hagyjuk nem számít című könyvéről, meg a fiatalságról. Mekkorát sóhajtottam. Úgyhogy a sóhajtozás folytatódik még némi zene után.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában, a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad rendőri irányítással, mert burkolatjavítása kezdődött. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. A Bécsi úton és a Vörösvár úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond tér között nem közlekedik karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Könyvről beszélünk, gyermek és ifjúsági lelkekről beszélünk, 13-18 éves fiatalokról beszélünk, illetve hozzájuk szólunk, akik azért tudnak még olvasni, akármit is gondolnak önök róluk, és ha föllapozzák a Fiatalok Vámos Robi legújabb könyvét, akkor egyszerre kaphatnak kapaszkodót, illetve kínálunk felismerést. A kínálunk az Vámos Robit, a szerzőt takarja, ő a könyvjelző rovatunk vendége.
2: Hány ilyen Hanna van, hány ilyen levegőnek nézett gyerek, fiatal van? Ez nagy rész? Hogy látod, egy 30 fős osztályban? Nem a számra vagyok kíváncsi, szóval sokan vannak ilyenek?
3: Szerintem nagyon sokan vannak ilyenek, csak nem mindenkit zavar. Tehát, hogyha most valaki introvertált, és igazából mondjuk szeret egyedül lenni és hagyalni, vagy netán ilyen irogatós típusú ember. Aha. A öt végig szerintem nem zavarja, hanem kérdezik meg, hogy hogy vagy. Azokkal a helyzetekkel van a legnagyobb gond, és ilyenekből az egyéni kis tanítványoknál is számtalan eset van, hogy a véletlenek furcsa összjátékát tapasztalja. Tehát, hogy van egy osztálykép, és ő elmegy a mosdóba, és véletlenül elkészül az osztálykép, úgyhogy nincs rajta. Vagy eljárják a mit tudom milyen táncot, és neki éppen kikötődött a cipője, ezt köti, de a többiek bementek a színpadra, és hoppá, nem vagy itt. És a végén aztán pedig senki nem mondja, hogy hát te lemaradtál, ezt észrevettük, úgyhogy most csinálunk egy új képet, hogy te is rajta legyél, már ez is alamizsna. Hmm. Tehát, hogy úgy nem veszik észre, hogy ott van. Vagy nem veszik figyelembe, hogy ő is hozzá tesz. És akkor, mivel kihagyják, automatikusan értékteleníti magát. Ilyenből rengeteg van.
2: Nyilván nekik is szól a könyv, de a többinek, aki ott hagyja, aki nem szól, hogy fotózás van, ő rá fog jönni, hogy ez mennyire rosszul esik, vagy rossz viselkedés?
3: Ez visszalépnék egyel. Az a könyv, amit a legtöbben elolvastak tőlem, az a bántalmazásról szól. Hogy legyünk, ugye legyünk bánthatatlanok az a célja. Hogy ne azzal foglalkozzon, hogy más milyen, ne hasson rá annyira, hogy mi az, amit ők róla mondtak, ne higgyen el mindent, amit róla mondtak, stb. Na most itt ugye az van, hogy ha kéretlen véleményeket kapunk, akkor azt hajlamosak vagyunk elhinni. Van egy ilyen kis kifordított gondolkodás, hogy az iskola is a kéretlen véleményeknek a hazája. Ugye azt szoktam mondani, hogy tegye már fel a kezét, aki kérte a tanárnőt, hogy javítsa ki a dolgozatot, és kimondottan mondja meg, hogy jó lett vagy rossz. Senki nem kérte. Apropó, ki az, aki kiválaszthatta elsőben, hogy kik legyenek pontosan az osztálytársai, és utána ki az, aki anélkül vállalta 8 évig ezeket az arcokat kell néznie, akiket nem is választott. Tehát felnőttek se vállalnak szerintem ezt. Szóval, hogy ez a bánthatatlanság, és akkor megkaptam azokat a véleményeket, hogy miért nem azoknak írok, akik bántanak. Mert ugye van egy ember, aki bántja a többit, mondjuk egy ember 10 másikat bánt.
2: Én csak azt kérdeztem, hogy ő is olvas-e, de
3: akkor
2: igen.
3: Miért azoknak írok? Miért annak a 10-nek írok, akit bántanak? Miért nem azt elimináljuk, ugye? Tehát, hogy...
2: Jó, és mit válaszoltál?
3: Na, és azt válaszoltam, hogy szerintem nem igazán nyerő egy olyan könyvet írni, hogy hello, te elég bunkó voltál, itt egy könyv Robitól. Ja. Vagy ezt olvasd el, ha tuskó vagy. Vagy az évvégi tanári ajándék annak a tanárnak, aki nem volt túl kedves a gyerekekkel, nem lehet az, hogy köszönjük, Éva néni, mert hogy ennyire beletapostál a lelkembe, mert senki más nem tett ilyet máskor, tehát hogy így nem lehet megközelíteni dolgokat, mert ebből sértődés van.
2: Jó, akkor meg nem elolvasás. Rossz irányú kérdés.
3: Nem, nagyon irányú kérdés volt, csak én kanyarodtam el messzire, hogy vissza tudjak jönni, remélem sikerül. Szóval ezekben a könyvekben én nem írhattam le azt, hogy útmutató bunkóknak hogyan ne legyen. Viszont ebben vannak olyan szereplők, akik nagyon-nagyon borzalmasak, és olyanokról mintáztam, akik azokat szekálják, akikkel én foglalkozom. innentől kezdve, aki ezt elolvassa, az találkozni fog saját magával azok közül is, akik a másik lelkébe tiporgatnak szépen. És így szerintem sokkal inkább átmegy a dolog. Arról nem is beszélve, hogy én rájöttem, ez az első ilyen fikció, amit én összehoztam, és hát nem tagadom, hogy viszonylag jól sikerült. Olyannyira, hogy ugyanolyan visszajelzéseket kapok róla, mint a legyél te is bátor, meg ezek, meg mindenféle ilyenektől. Ez azért van, mert itt kimerem mondani, tehát egy történetbeli szereplőnek a szájába simán tudok olyan mondatot adni, amit én egy önfejlesztő könyvben nem írhatok le. És így módon szerintem ez sokkal jobban hat. És a jövőbeni terv pedig az, hogy ugye ennek van egy főszereplője, egyébként nem csak egy, de ez most spoiler lenne.
2: Bocsánat, igen. Hannát már kiemeltem, de akkor...
3: Nem biztos, tehát hogy ez ki tudja, hogy egyáltalán ki az, akit levegőnek néznek, az is egy kérdés, és a végén sem biztos, hogy egyértelmű, és az azért van, mert hogy írok még, tehát hogy ez már kapásból úgy indul, hogy ez egy a körülbelül 10-ből valószínűleg, mert nagyon jól föl tudom benne, úgy érzem dolgozni azokat a dolgokat, amiket eddig nem.
2: Aggódó szülő vagyok, ilyen korú gyermekkel, mondom magamról, de hát én már sokkal öregebb vagyok. Hol van ebben a social media most az, aki nem is posztol, vagy akit letolnak akár ilyen 21. század is, vagy?
3: Én teljesen ilyen vagyok. Abszolút.
2: Ez is benne van? Ez egy rossz szelete az életnek, nem akarok elkanyarodni, csak tudom, hogy nagyon sokakban fölmerül, hogy ez mindennek a rákfenéje.
3: Én szerintem nem is az a rákfenéje mindennek, hanem a kéretlen vélemények a rákfenéje mindennek. A mindenki mindenkinél okosabb, és a minél kevésbé ért engem, azaz minél értelmetlenebb az illető, annál inkább hangoztatja, hogy nem értelmetlen. Ugye ez a Dunning-Kruger hatás, minél hülyebb valaki, annál kevésbé hiszi el, hogy hülye. Hát most ez egy erős szavak, de hát ki kell mondani, apropó ugye erős szavak, hát ja, vannak, akik azt mondják, hogy hát az, hogy hülye, nem írjuk le egy könyvben. Most egyébként csak hallgasson bele egy 10 perces szünetbe az iskolába. Úgyhogy nem arról van szó, hogy tükrözzük a gyerekeket, de ha elkezdünk finomkodni, vagy azt írom egy könyvbe, hogy butácska, tehát ez rögtön leteszi a gyerek. Na, megint nagyon szeretek elkanyarodni.
2: Szabad.
3: Igazából, köszönöm. Igazából az, hogy social, nem social, az szerintem csak egy hatványozó tényező. Tehát a buszon is, ha felszáll egy lábú ember, azt is megnézik, és összesugnak. De ha ugyanezt kirakom egy közösségi felületre az egy lábú embert, akkor mi meg is kapom, hogy minek raktam ki szegényt. Kértem tőle engedélyt, meg egyáltalán. Emlékszem, hogy egyszer akartam adni, vannak ilyen kártyáim. Igen, ilyen szerencse kártya, és akkor rá van írva egy üzenet. A hagyomány, és most ezt nem fér bele elmondani, de hogy miért, de egy szív tízes kártyalap. És akkor azt variálom mindenféle módon, írok rá, szép napot, ezt is megoldod.
2: Ilyeneket.
3: És akkor ül velem szembe egy csaj a vonaton, és gondoltam, hogy adok neki egy kártyát, és így eszembe jutott, hogy hát mégiscsak milyen már az, hogy egy idegen lánynak egy férfi a vonaton ad egy kártyát, amin 10 szív van, mit fognak szólni, ő biztos fog örülni, de nem gáze. És gondoltam, megkérdezem, a saját oldalamon megkérdeztem, hogy szerintetek adjam oda, vagy ne. Nyilván azért kérdeztem meg, mert nem azért, mert én nem bírom eldönteni, hanem mert kíváncsi voltam, mit reagálnak. Hát kaptam is hideget, meleget. Mondták, hogy hát ez gáz, meg hogyha meg egyből feljelentene, hogyha... Tehát ide jutottunk, hogy bármi történik, mindenre ömlik a kéretlen vélemény. És ide a könyvhöz meg ez úgy kapcsolódik, hogy én igyekeztem ezt úgy megírni, hogy minden a személyes találkozással történjen. Tehát nagyon kevés az olyan, hogy írt nekem, rám írt, elküldte. Csak akkor, hogyha ez indokolt, tehát, hogy a történet jellegéből adódóan nincs mindig lehetőség találkozásra bizonyos szereplők között, akkor persze. De hogy nem arra hegyeztem ki egyiket se, hogy online zaklatás meg ilyenek, hanem ahogy ha a valóságban megoldjuk ezeket, akkor az valószínűleg a többit is meg tudja oldani.
2: Hát buta kérdéssel tele a padlás, ezt szoktam mondani. Most jön a legbutább, intézményesíthető-e Vámos Robi rajtad kívül? Kellene ezzel foglalkozni, akár iskolaszerűen, akár intézményesített pszichológiai beszélgetés, vagy valami, vagy maradsz egyetlen mohikán, meg unikorn is?
3: Hát ez egyáltalán nem buta kérdés, ez engem is foglalkoztat, főleg, hogy így kiszámolgattam már, hogy mégis mennyire akarom még ezt csinálni, főleg az iskolákban, tehát, hogy most 10 éve csinálom, gondolom, még 10 évig tudom csinálni, de aztán mi lesz, mert mit tudom én hány évesen, már nem biztos, hogy oda be akarok vonulni, és ilyen órát tartani, mert jó, én valószínűleg az a cool old style ember leszek. Tehát,
2: a tetkókkal, meg mindenre
3: igen,
2: jó, igen.
3: Ha nem leszek, na, tehát hogy ki tudja, de hogy van egy ilyen időablak. Tehát én 2016-tól 2036-ig, 20 évig működöm az iskolákban. Előtte nem, utána nem. És akkor most mi van? És ez nem ilyen exit stratégia, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nyilván a könyvekkel tudok nyomot hagyni, és valószínűleg az intézményesíti a dolgot. Tehát az biztos, hogy vannak olyan könyveim, amik évtizedekig elő fognak kerülni, mint hogy aki most megszületik gyerek, annak 10 év múlva biztos vagyok benne, hogy elég soknak ott lesz a polcán. Feltéve, hogy nyomunk belőle, ugye ez csak ezen múlik. De hogy én ezt továbbadjam, ezt a fajta tudást, tehát bizonyos elemeit lehetne. Voltak is kísérleteim, tehát lement 2 olyan tréning, hogy én tartottam tréninget, hogy ezeket a kis eszközöket, amiket én használok, hogy rajzoljunk egy rókát a táblára, és akkor mi lesz belőle. De az a baj, hogy aki nem érzi, hogy mire van szükség, az nem tudja, hogy mit vegyen előre szerszámos ládával. Tehát akárhány kis eszközt megtaníthatok, ha ez nem jókor kerül elő, akkor az nem működik. Meg bizonyos szavakat nem lehet úgy előszedni. Tehát 8. osztályban én azt mondom, hogy gyerekek, én most a pályaválasztásra fog beszélni, mint a metró az ajtót úgy csuknak belőtte, úgyhogy az így nem, no way. Vagy hogy azt szeretném megtanítani, hogy na oké, semmi. Tehát minden, ami egy kicsit is tanulás szagú, az kuka, és ahhoz olyan embernek kell lenni, akit képes alkalmazni egy eszköztárat, anélkül, hogy azt észrevennék, hogy alkalmazza. Ez egy olyan skill, ami szerintem van olyan ember, aki benne van, de valószínűleg az ilyeneknek a javarésze eredetileg nem tanárnak készült. Tehát van egy ilyen sanda gyanúm. És azért van az, hogy a gyerekek, azért a megértő felnőtt, nagyon sok gyerek életében egyáltalán nem a tanárai közül való, hanem lehet ez egy, hát egy sportedző az végül is még pedagógus valamennyire, de lehet egy sportedző, lehet egy lovas oktató, hát már mennyire, ugye, hogy azt már nem tekintik annyira tanárnak, de ha mit tudom én, eljárnak a lepkevadász körbe, és a tehát egy ilyen mentor, egy ilyen mester valaki, abból lehet simán olyan, aki. Szerintem a kulcspont ez a bizalom, meg a bizalmi ember, tehát hogy ez most a láthatatlansághoz is kapcsolódik, hogy akinek nincsen olyan ember az életében, akinek tényleg elmondhatja, anélkül, hogy attól félne, hogy tovább adódik, vagy kifigurázzák, vagy kibeszélik, vagy belekötnek, az érzi magát magányosnak. Hát azt vettem észre, hogy a két tréningen, mert akik ezen részt vettek, a java részüknek igazából nem az volt a célja, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak onnantól kezdve másképp, mint eddig, hanem hogy saját magukat tegyék helyre. És a legtöbbük karriert váltott, magánéleti változásokat sikerült meglépnie. Tehát végül is olyan volt, mint egy csoportcoaching, amit én csináltam, azzal, hogy én átadtam a különböző eszközöket. Ez egy nagyon nehéz ügy. Nem tudom, most írhatnék egy módszertani útmutatót is, de én attól tartok, hogy nem működne. Tehát, hogy aki alkalmazza és nem jön be azért, mert ő nem olyan ember, akinél ez működni fog, akkor engem fog panaszkodni. Szóval rám fog panaszkodni, nem? Tehát, hogy én mondtam neki valamit, és ez hülyeség.
2: Most jöttem rá, hogy ez viszont nem volt hülye kérdés.
3: Hát egyáltalán nem volt hülye kérdés, mert ez foglalkoztat egy jó ideje.
2: Gondolkodjunk el ezen, ha szülők vagyunk akkor is, ha gyerekek vannak a közelünkben akkor is. Robi, ennyi időt sikerült most egymásra szánni. A következő idő az az olvasása, Nevermind hagyjuk, nem számít elolvasása. Te meg írd meg, ami 10 van belőle. Amikor vége van a tanévnek, akkor neked az egy üres, fellélegzős, végre tudok a saját családommal foglalkozni időszak?
3: Az utóbbi, ez lesz a második év, amikor ezt nem teljesen így mondanám, de azért ezt én úgy próbálok, én tehát nyáron nem vállalok se egyénit, se tábort, se, mert elég egy kicsit most. Tehát, hogy én akkor tudok adni, hogyha fel vagyok töltődve. Ha folyamatosan csak húzzák belőlem az energiát, vagy állandóan fókuszálnom kell, és megoldani mindent, akkor előbb-utóbb elfáradok. Tehát én ismerem nagyjából a határaimat, hogy mikor, tehát én elmegyek hajnalba a Miskolcra, meg tartok 6 órát, meg visszamegyek, meg jönnek hozzám, de ezt egy darabig lehet csinálni, aztán utána az, nem, én nem, ez nem az, hogy elegem van, és hát amikor én vállalkozó lettem, az volt a legfurább, hogy nincs olyan, hogy na most akkor megyek a fenébe innen, mert honnan és hova menjek. Tehát, hogy én úgy csinálom, hogy akarom. Most azt gondolom, hogy ha én pihenek és írogatok, azzal valószínűleg többeknek tudok adni, mint hogyha még vállalok valakit, meg még vállalok valakit.
2: Jó, hívott valaha valaki téged Robertnek?
3: Igen, sajnos.
2: Amikor rossz voltál?
3: Vagy? Nem, amikor hivatalosnak kell lenni, mert az olyan. A Robert. Hát apám is Robert, illetve apám Robert, én Robi. De hogy nem nagyon szeretem, mert az olyan távolságtartás, vagy olyan fura ez.
2: Értettem, akkor a vámos Robi fémjelezte Nevermind, hagyjuk, nem számít, hagyjuk 3 pont, nem számít című könyv kapcsán beszélgetünk, de hát jóval messzebb jutottunk. Én remélem, hogy sok nem csak szülőben, hagyjuk ezt a szülő meg pedagógus. Egyrészt mindenki volt gyerek, másrészt mindenki látja, hogy a jövő az a gyerekekből jön, ez egyszerű fizika vagy matematika. Tessék így gondolni és olvasni a nevermindkönyv.hu-t meg a vámosrobi.hu-t arccal az ifjúság felé. Más nem tudok mondani a köszönömön kívül, Robi. Nagyon szépen köszönöm.
3: Én köszönöm a remek kérdéseket és szép napot mindenkinek.
0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

Klasszik Rádió 92. július 16-án csütörtökön tulajdonképpen búcsúzunk, azért az útravaló még hátra van. Én már most meg tudom ígérni, mert látok előre az időben, hogy holnap Szerémi Nóra várja önöket, és azért látok előre az időben, mert hogy időugrást hajtunk végre, ez ugyanis egy best-of összeállítás volt a legérdekesebb, a legizgalmasabb és a legszeretettebb beszélgetésekből, illetve témákból. Na jöjjön akkor az útravaló gyorsan, ami egyáltalán nem meglepő módon kapcsolódik az időhöz, meg a mi belsőnkhöz, meg a békénkhez, a mindfulnesshez és a tudatos jelenléthez. Thich Nhat Hanh, vietnámi zenbuddhista szerzetes írta le a következő 5 szót. Mosolyogj, lélegezz és haladj lassan. Úgyhogy minden rohanás nélkül könnyedén és nyugodtan köszöni meg figyelmüket a klasszik nyitány, holnap pedig Szerémi Nóri ugyanebben a tempóban várja önöket. Tényleg nagy szeretettel. Minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Visszavonta a Kárpát-medencei tehetséggondozó 1 milliárdos támogatását Tar Zoltán. Sokan segítették pénzadománnyal az ökumenikusok táborait. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. Leállította a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondásra kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átívelő illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A járművezetőjét őrizetbe vették. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborai. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett ezen rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő

0: pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vöröstéren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg, de zivataros idő lesz. Délután 3-ig meghosszabbították az IKEA sztrájkot. Meteo cunami volt az Adrián. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 746.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül, az egy évvel korábbit közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6-ig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Leállította a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondására kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, hogy etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórház higiénés osztályának főorvosa. Újdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45.000 beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. Meteo cunami alakult ki késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Huár szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló hirtelen tengerszintingadozást mértek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zara alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magashegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapualjakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozások kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az Alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téli aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült, helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Meghárt Ákos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg, de zivataros idő lesz. Kijevet és Harkivot is bombázták az oroszok. Idén is beteg vagy gyógyuló gyerekek nyaralhatnak a Zala-Szabari Erzsébet táborban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légi csapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé. Többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatás, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6 óráig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket a Zala-Szabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedésekkel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a Nyugat-Dunántúlon többfelé esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben az zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült, ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46 októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás, az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap is meleg, füllett, zivataros idő lesz. Nagyszabású vasútfejlesztési programot indít a kormány. Ezen a hétvégén tartják Mohácson a Dunamenti Hal Fesztivált. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőt. Előbb kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a jegyárakat, összehangolja a szolgáltatásokat, utóbbi pedig beszerzi a járműveket. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, hogy kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Az Orbán János Dénes költő prózaíró jogdíj vásárlásaival kapcsolatos belső vizsgálatok mellett büntető feljelentést is tett az illetékes minisztérium. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indítottak rendőrségi eljárást. Előzőleg már leállították az előző kormány idején megítélt 1,3 milliárd forint támogatás kifizetését, annál a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-nél, amely saját szakmai vezetőjének, Orbán János Dénesnek a műveit vásárolta meg 400 millió forintért. Emellett vizsgálják az Operett Színházi jogdíjvásárlást és más ügyleteket is. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka, és mindhárom telephelyen délután 3-ig tart a sztrájk. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cégvezetés ezt nem fogadta el. Holnaptól vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrzés, gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1000 hagyományőrző közreműködésével. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek. Záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15 és 21, napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően, északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapuspályafutását Korenny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Korenny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Korenny tangót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke három falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre bontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Holnap is meleg, füllett, zivataros idő lesz. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton-átúszást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat, arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, nem jelentenének tartós egyességet. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte a miniszterelnök. A múlt héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőt. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Holnaptól vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alak sorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet. A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Üdvözlöm Önöket, kellemes csütörtök délutánt, estét kívánok mindenkinek. Nézzük, hogy mi a mai játékkérdésünk, remélem, hogy sokan várják. A kérdés tehát a következő, mi a legmagasabb női énekhang? Három lehetőség közül választhatnak A. alt, B. mezzoszoprán, vagy pedig C. szoprán. A nyeremény egy napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára július 23-ára, vagy július 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok a játékhoz, és a sorsoláshoz pedig szerencsét. Most pedig a folytatásban itt az Intermezzo-ban Erox Martinit hallhatják, aki énekes és zeneszerző, és egy különleges koncertre készül augusztusban. Aztán velünk lesz 5 és 6 óra között Galó Anita is, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház intézményvezetője, aki arról mesél, hogy hogyan elevenedik meg Baktai Ervin öröksége. Most pedig Vivaldi G-dur koncertójának 3. tétele szól a budapesti vonósok előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Aerox Martini, zeneszerző, énekes. Szervusz, Aerox, szeretettel köszöntelek.
2: Sziasztok mindenki. Üdvözlöm Olaszországból.
1: Tényleg? Ott vagy?
2: Igen.
1: Az igen, merre?
2: Szicíliában.
1: De jó neked. És mit látsz most, ha magad elé nézel?
2: Elé van egy nagyon gyönyörű tenger. Nagyon-nagyon kék, és nagyon süt a nap.
1: Ó, hát figyelj, Aerox, szerintem sokan cserélnének veled, én is. Gyere te ide a stúdióba, jó, én megmegyek oda. Na, de hát az olasz hangulatot idehozod, augusztus 22-én ugyanis egy különleges koncert lesz Budapesten, a Dolce Vita és a legendás Száremói Dalfesztivál hangulata.
2: Igen, az augusztus 22 a Száremói Fesztivál csillagtartjuk. Először Magyarországon, ahol gyakorlatilag csomó-csomó sztárok találkozni fogunk.
1: A Száremói Dalfesztivál mikor jelentkezett először? Egyáltalán miben áll a jelentősége, Aerox? Mit jelentett akkor, hogy hogyan változott, hogyan fejlődött? Szóval amikor azt mondom, hogy Száremói Dalfesztivál, akkor azért van egy generáció, hát a miénk az igen, aki erre emlékszik. És
2: igen, van meg folyton megy, folyamatosan megy a Száremói Dalfesztivál, soha nem megáll, és van, igen, ahogy mondod, a retro generáció, van az új generáció, igen.
1: És mennyiben jelentett mást nekünk akkor a Száremói Dalfesztivál, és mit jelent ma?
2: Hát igen, a magyarok gondolom, hogy természetesen a régi dalfesztivál, a Száremó dalfesztivál, ez emlékszik például a Ricky Poveri, a Toto Cutugno, Felicita, ugye Gianni Morandi, Térden állva jövök hozzá, ez a régi, a retro, amit a magyar közösség imádja. A mai világ gyakorlatilag mondjuk egy kicsit újabb, van az Eros Ramazzotti, amit nálunk Magyarországon már nagyon-nagyon népszerű, és nagyon-nagyon majdnem minden év jár, ő is koncertezni. Hát remélem, hogy közeljövő tudunk adni egy több idős ebből a koncert, ez a fesztivál, ahol több olasz, akár fiatalabb olasz nőveszeket, aki a Száremói Fesztivál járnak, osztatunk itt Magyarországon, és ki tudja, majd egyszer meg a magyarok is elviszünk Olaszország.
1: Egyébként a 76. Száremói Dalfesztivál volt idén, februárban, február 24-e és 28-a között, szóval ez is őrületes számát lesz, 80 éves lesz majd.
2: Igen, 80 éves lesz majd, igen, így jól mondod.
1: Most, augusztus 22-én kiket hoztok Budapestre, hogyan eredenedik majd meg a Száremói Dalfesztivál hangulata? Egyáltalán ez a bizonyos olasz feeling, amit azért olyan sokan szeretünk.
2: Hát igen, Edina, ez a Száremói Fesztivál csillag újjákon köztanében pontosan, hogy a magyar közösség kapja ez a hízet, hogy az olasz művészeket. Mert természetesen ez egy fesztivál lesz, és nem egy dal verseny fesztivál, mert ez az igazi Száremói Fesztivál, egy dal verseny. Itt viszont mi ünnepeljünk ezt az olasz fesztivál, amit nagyon-nagyon népszerű művészeket hogyan szeretelni, mint az az János jelentem, hogy Lüccsó lesz meg a Ricky Poveri, aki ünnepeljen a 60 évei forduló, lesz az Andrea Morricone, a Morricone fia, a gyűrökölte félesápjáról az összesen Milk, aki el fogja előadni az MVN Dome-ra.
1: Mi a sikerük titka, amit gondolsz? Mi az, amit tudnak az olasz énekesek, tényleg több generáción keresztül? Hogyan fogalmazható meg ez a hangulat?
2: Hát én úgy gondolom, ez a fajta lazasság, ez a dallamos zene, és ez a vidámság, és sokszor ez a zene, amit nagyon a szívről megy az ember, ugye szerintem ez a titka, amit az ember nagyon tetszik. Elsősorban természetesen szereti bulizni, és nincs jobb, mint például Ricky Poveri lassát, amit ezt az egész világ ellenek élte már, és az ember természetesen nosztalgiáznak, és ott akarnak lenni, mert szeretnek veled táncolni, bulizni, és enekelni együtt. Szerintem ez a titka. Másfél évvel ezelőtt, amit csináltunk, kortalan az egész. Nem tudtatod, hogy akár 25-30 éves, vagy 60-70-40, ez nagyon mix. Szóval ráadásul ez a szereperkéti Amerike Poveriról nagyon megnyertek a mai fiatalok, a világok. Mert tudod, ezt a szerep, tudod, melyre gondol. Uh-huh. Confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione. Na, ez gyakorlatilag meg a stádium enekelnek ezek a dálokat. Szóval nagyon fordult a világ, ezt a dál. Hmm. És nagyon-nagyon-nagyon sok fiatalok a suli előtt, az iskola előtt, a bulizás előtt, találkozások előtt, a fiatalok ezt sok helyen előfordulóan játszanak, enekeljenek.
1: Hát mert ott van benne valahol az életigenlés, ami mindenkit megérint, nem?
2: Igen, azt hiszem igen, pontosan. Igen, hát amúgy ahogy az a szöveg is, amit mond, ez lehet egyszerű, de nagyon erős, és nagyon-nagyon értelme van az élet egy olyan a szöveg.
1: Eroksz, és most majd mit fogsz csinálni, ha letesszük a telefont ott Szicíliában?
2: De nézed, én amikor most leteszem a telefon, igazán van meg egy nap, és akkor pihenni fogom még, fogom fürdeni meg egyet, fogok kapni meg egy kis nap, és utána visszaretülök haza, mert nagyon sok munk vár. Úgy látom, hogy nagyon sokan leszünk, és nagyon-nagyon megköszönöm nektek is, hogy nagyon partner vagytok, és segítsége, hogy mindent többen legyünk, de szerintem ez lesz a következő feladatom.
1: Jó lesz itt is neked, Eroksz, de azért most cserélnénk veled, na. Eroksz Martini, zeneszerző, énekes volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kass galériában jövő szerdáig látogatható Almási Aladár Margit ideiglenesen nem ismerő ember című kiállítása, amelyet a művész 80. születésnapja alkalmából rendeztek meg. A tárlat átfogó válogatást nyújt az elmúlt évtizedek alkotásaiból, ráadásul számos olyan művet is bemutat, amelyet eddig még soha nem láthatott a közönség. A kiállításon szobrok, festmények, grafikák, akvarellek és rajzok egyaránt helyet kaptak, érzékeltetve Almási Aladár sokoldalú művészetét. Jövő szerdán ismét jazz költözik az Óbudai Társaskör hangulatos kertjébe, ahol a Varga Tivadar trió ad koncertet. A Cifra György díjas zongoraművész partnere ezúttal is Gájer Ferenc nagybőgős és Veszeli János dobos lesz. A közönség lendületes improvizációkra, igényes jazzmuzsikára és kellemes nyáresti hangulatra számíthat. A koncert előtt Ónodi Kristóf gitáros alapozza meg az atmoszférát, az átállás alatt pedig Gájer Ferenc zenei válogatása szól. Egy pohár bor, egy hangulatos kert és kiváló élő jazz. Minden adott egy emlékezetes nyári estéhez. Jövő kedden a Budapest Jazz Clubban ad koncertet a Szigeti Juli Band, amely ezúttal is energikus, nyári hangulatú estére készül. A zenekar a közönség kedvenc dalai mellett több teljesen újra hangszerelt szerzeménnyel is meglepi a hallgatókat. A swing eleganciáját elektroszwinggel, funkival és poppal ötvöző egyedi hangzás garantáltan magával ragadja a közönséget. Magyar és angol nyelvű dalaik mellett saját improvizációra és játékosságra is számíthatunk majd. Pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeress úgy címmel, a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget a Kastélypark egészen varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és népszerű slágerek találkoznak. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg, füllett, zivataros idő lesz, akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondosóra programot a kormány, válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. Az internetes portál felidézte, hogy a 2022-ben uniós forrásból indított programot pártpolitikai célokra is használta az előző kormány. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 8. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat pénteken nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínen és a Margit hídon Pestre, a Budai hídfőnél a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Nehéz az előrejutás a Kiskörúton az Asztória közelében. A Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Az 5. kerületben a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában mától időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Kellemes délutánt kívánok, július 15-én a nyár derekán. Nézzük, hogy ma milyen játékkérdést találtunk ki önöknek. Persze, akik résen vannak, azok már hallhatták. Na de jöjjön most utoljára, nem, utolsó előtti alkalommal. Szóval a kérdés így szól, mi a legmagasabb női énekhang? A. alt, B. mezzoszoprán, vagy C. szoprán? A nyeremény ma is egy napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára. Július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu, tehát van még idő azért egy kis fejtörésre, nem mintha azt hinném egyébként, hogy erre szükség van. Mármint arra, hogy hosszasan töprengjenek rajta. Na nézzük, hogy ki lesz a vendégünk hamarosan. Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház intézményvezetője. Most pedig Mozart, B-dur szimfónia harmadik tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Baktai Ervin öröksége elevenedik meg Dunaharasztin. Mi kapcsolja Baktai Ervint az önök városához?
1: Baktai Ervin Dunaharasztin született 1890-ben, és az ő munkásságának, életének szeretnénk több szinten is emléket állítani.
0: Milyen lenyomata van az ő életének Dunaharasztin?
1: Dunaharasztin a gimnázium az ő nevét viseli, illetve a központi tere, a város központi tere is az ő nevét viseli, illetve ott megtalálható az ő mellszobra is.
0: Festőművészként kezdte pályafutását Baktai Ervin. Hogyan vált a 20. századi magyar orientalisztika egyik legfontosabb alakjává?
1: Ugye Baktai Ervin egész életútja ugye arról szólt, hogy ugye a kultúrákban ő elmerült, és ugye a keleti kultúra, a keleti filozófia őhozzá még közelebb is került, ugye ez annak ugye részben ugye a családi kapcsolatainak köszönhető, hiszen a legidősebb nővére által ő ugye indiai kultúrához sokkal inkább tudott kapcsolódni, illetve volt lehetősége olyan információkat kapni, ami alapján ő sokkal, de sokkal jobban bele tudott mélyedni ebbe a kultúrába.
0: A kiállítás, amely ugye a Laffert kúriában látható, és önökhöz tartozik egyébként.
1: Igen.
0: Baktai Ervin életének melyik szegmensét eleveníti fel?
1: Az egyik oldalon, tehát ugye ez egy projekttér lett, ugye igyekeztünk úgy kialakítani, hogy nem csupán a tárgybemutatásra tudjuk használni, hanem aktív közösségi élet is folyik, illetve tudjuk ezt ugye a diákoknak, vagy akár felnőtteknek tanulás céljára is bocsájtani. És ugye ennek a térnek az egyik fele az magát az élet útját mutatja be a születésétől a haláláig. A tér másik felén pedig ugye azokat a képeket mutatja be, ugye azokat a tárgyakat, ami ugye ő létrehozott ugye 1931-ben a dunai indiánok törzsét, ami ugye nagyon hosszú évekig működött a Dunakanyarban, és ugye ezeknek a tárgyi emlékeknek a gyűjteményét lehet megtekinteni.
0: Összességében mi volt az a gyújtópont, amitől Baktai Ervin India kultúrájának egyik legjelentősebb magyar kutatójává, írójává vált?
1: Hát, ugye ő, kezdjük onnan, hogy amikor ő még fiatal volt, és festőművésznek készült, akkor ugye a tanuló évei alatt ő ugye Münchenbe került Hollósi Simon iskolájába, és ugye akkor az ő iskolája volt az, aki nem feltétlenül a festészetre tanította az ottani diákokat, hanem inkább egy olyan világnézetre, egy olyan akkoriban még ugye új és ismeretlen kultúra felé vezette őket, ami őt elindította ezen az úton, hogy még többet és még jobban megértse ugye a keleti kultúrát.
0: Köszönöm szépen, hamarosan beszélünk még az ő életéről és alkotásairól is, arról, hogy mi minden látható a kiállításon. Folytatjuk a beszélgetést Galó Anitával, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője, Baktai Ervin öröksége elevenedik meg önöknél a Laffert kúriában. Ugye Baktai megalapította a város és a törzs közösséget. Ez mit szimbolizált?
1: Hát az, hogy ő neki ez mennyire volt szimbolikus, mert ez egyáltalán nem volt szimbolikus, mert ő ezeket ugye barátaival együtt megélte. Neki nem volt elegendő az, hogy elolvassa, megnézi, hanem ezek nagyon is komoly játékok, de komolyan vették ezeket a elfoglaltságokat, hiszen ugye ez egyik tevékenység sem olyan volt, hogy oda beestek, hanem ugye ezekre rá kellett mindig készülni. Díszleteket, plakátokat, történeteket hoztak létre, amit ugye ezeken az alkalmakkor ők újra és újra eljátszottak.
0: Hogyan alakult ki ez a közösség?
1: Az első közösségek, ugye egyrészt ugye Baktainak a népes családjából tevődtek össze, ugye másrészt pedig ugye abból a baráti körből, ami ugye Baktait már fiatal korától egész életében elkísérte.
0: Mi volt az, ami leginkább hatott rá az indián kultúrából?
1: Az első, amikor ugye itt Dunaharasztin is először még létrehozott egy ilyen indián játékot, itt ugye a Sportszigeten történt ez a dolog, és itt gyermekkorában ugye a Buffalo Bill utazó cirkusza, ugye a mostani, hát azt nem tudom most kimondani, bocsánat, mert ugye ott a Kerepesi úton volt, ugye az Arena Mall-nak a helyén volt, ugye az a nagy kiterjedésű tér, ahol Buffalo Bill elhozta az egy utazó cirkusz volt, csak ugye a mai léptékhez képest sokkal nagyobb, és egy grandiózus előadás, amire Baktai Ervin kétszer is elment, mert nagyon nagy hatással volt rá, hiszen addig ugye ezt a kultúrát csak ugye az indián regényekből ismerhette.
0: A közösség később hogyan bővült? Ugye említette az előbb, hogy leginkább a családi és a baráti körből kerültek ki a tagok, de aztán mi történt?
1: Ugye ahogy elkezdődött ez a táborozás, ugye jelentkeztek, ugye ez akkoriban már a sajtó is felkapta, tehát hogy voltak erről információk, és ugye úgy lehetett csatlakozni, hogy részt kellett venni egy-egy pár napos táborozáson, és abban az esetben, hogyha a jelentkező mindenben egyetértett, és tudott komolyan játszani, és ugye azok az elvárások, amik ugye Baktai felől magával az indián táborral kapcsolatban fennálltak, akkor életük végéig befogadták ezeket a tagokat, és teljes jogú indiánok lettek. És érdekes egyébként a visszaemlékezéseikben is, ugye volt egy személyisége az embernek, de amikor a történetükről meséltek, tehát ahogy az emberekről írtak, minden emberről úgy írtak, hogy ő akkor született meg, mint egy indián.
0: Uh-huh. A tárlaton, ha jól tudom, a város és törzs tagjai saját kezűleg készített alkotásai láthatók. A gyűjtemény megálmodója pedig Lorenz József volt, akinek szintén van egy indián neve, ez pedig az, hogy Sastól. Ő gyűjtötte össze évtizedeken keresztül az alkotásokat.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozunk neki ezért, hiszen az ő munkája nélkül ez a gyűjtemény, ez nem lenne, és nem emlékezhetnénk, hiszen ugye ezek a tárgyak, oké, hogy rendben, hogy tárgyak, de ezek a tárgyak, ezek nagyon sokat tudnak mesélni. Mm-hmm. És ugye Lorenz József, ő ugye elhunyt, de a lánya, Lorenz Pálma az, aki továbbra is ugye kapcsolatban van velünk, és felügyeli a tárgyaknak a sorsát. És ugye, amikor tavaly újra létrehoztuk a kiállítást ezen a helyszínen, akkor is rendkívül sok információt tudtunk meg tőle, hogy a lehető legfizelesebben és a legjobban tudjuk ezeket bemutatni.
0: Köszönöm szépen, hamarosan jövünk a kiállítás részleteivel is, Galó Anitával, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetőjével.
2: Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínen és a Margit hídon Pestre, a Budai hídfőnél a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Nehéz az előrejutás a Kiskörúton az Asztória közelében. A Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Az 5. kerületben a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában mától időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője, Baktai Ervin örökségéről beszélgetünk. Ennek kapcsán látható egy különleges kiállítás Dunaharasztin. Mi minden látható önöknél? Kiket céloztak meg a kiállítással? Kiknek szól ez a kiállítás?
1: A kiállítást bármelyik korosztály be tudja fogadni, hiszen gondoltunk a legkisebbekre is, és a felnőttekre is. Egyrészt a Baktainak a személyes tárgyai, amik a város birtokában vannak, ugye azokat meg lehet tekinteni, illetve ugye Baktai Ervin személyes iratai is megtekinthetők itt a tárlatban. Azon kívül van hanganyagunk, tehát lehet hallgatózni, hogy ahogyan ő beszélt, de van egy képzelt riportunk is, ami alapján egészen hamar felfedezhetjük Baktai életét, illetve az ő két pólusát is egy kicsit megismerhetjük, hiszen van, amikor indiai, és van, amikor indián zenét hallgathatunk. Ezen kívül ugye számos olyan tárgy van, és ezek alkotják azért a kiállítás legnagyobb részét, ami ugye az indián tábor a törzs tagjaihoz kapcsolódik. Itt csodálatos tárgyakat, gyöngyelhímzett ruhákat, cipőket, táskákat, olyan személyes használati tárgyakat nézhetünk meg, amit ugye már az előbb említett Lorenz József gondosan összegyűjtött, és minden tárgynak megvan a maga funkciója, megvan a maga tulajdonosa, amik körül egy-egy történetet el tudunk a látogatóknak mondani.
0: Lorenz József tárgyaiból, gyűjteményéből, anyagából mi minden látható önöknél? Hogyan válogattak belőle? Milyen szempont alapján?
1: Igyekszünk ugye azokat, amiket ugye itt ebben a térben be tudunk mutatni. Ugye itt nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudunk, mivel hogy ugye ez egy emeleti helyiség és verdék a falak, ezért most jelenleg például a plakátokat és az olyan fotókat nem tudjuk bemutatni, viszont ezekből van egy vetítés, amit folyamatosan lehet nyomon követni. De a terveink között szerepel az, hogy a következő évben, ugye amikor a Baktai napot szervezünk, akkor egy időszaki kiállítás keretén belül ezeket a Lafert kúriában újra bemutassuk. De a tárgyakra visszatérve, de rengeteg olyan használati területben, ugye a pipi, egy gyerek pipi fel van állítva, az, hogy hogyan szűrték a vizet, el tudjuk képzelni azt, hogy ők hogyan táboroztak, hiszen ugye azok a tárgyak, amiket elhelyeztünk, ugye ezek ugye az installációkban úgy helyezkednek el, hogy ezek önmagukban is elmesélik azt, hogy ez milyen lehetett, és ugye hozzá képzeljük azt, hogy ők ezeket saját kézzel készítették el, és mindegyik valamilyen olyan célt szolgált, amire nekik szükségük volt, és ezek mégis szépek és egyszerűek, és akár ugye a kenu, ami most ugye egy kölcsön kenunk van, amit köszönünk szépen, mert még ugye a Baktai eredeti kenuja még restaurálás alatt áll a Néprajzi Múzeumban, de reméljük, hogy hamarosan visszatér, de el tudjuk azt képzelni, hogy ami már ugye a mai gyerekeknek nehéz elmesélni, hogy milyen volt az internet előtt ránk.
0: Hát és ez elég furcsa érzés nekünk, nem?
1: Igen, nagyon.
0: Milyen új interaktív elemekkel bővült a tárlat?
1: Van egy terepasztal, amin különböző jeleneteket a gyermekek el tudnak, illetve ugye a nagyobb gyermekek is el tudnak játszani, illetve vannak olyan foglalkozásokra lehetőségek, de egyébként itt vannak, amin tudunk gyöngyöt szőni, ugye különböző olyan indián kultúrához köthető tárgyakat elkészíteni bőrből, gyöngyökből, ami ugye mint egy álomfogó, vagy egy őrtáska, ugye ilyeneket mind lehetőség van a látogatóknak igénybe venni.
0: Milyen múzeumpedagógiai programok várják az iskolás csoportokat?
1: Hát az iskolás csoportokat azokat ugye korosztálytól függően, tehát már ugye nem csak az iskolások, hanem az óvodások is nagyon gyakran eljönnek hozzánk. Ugye a kultúrához tartozó játékokat, dalokat ismerhetik meg, illetve ők is már bepillantást nyújthatnak, vagy kaphatnak, bocsánat, ugye a különböző kézműves foglalkozáson keresztül a tárgy kultúrájukba, illetve ugye olyan szokásokhoz, vagy amik ugye az indiánokhoz köthetőek, például ugye amikor kincset keresnek ugye bizonyos szempontok szerint, úgyhogy ezekkel külön a korosztályok függvényében ugye ezek mind lehetségesek már.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője.

0: Ez az Intermezzo. Galló Anitával beszélgetek, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetőjével. Milyen szerepet vállalt a Laffert Kúria és a város a projekt megvalósításában? Ugye arról van szó, hogy Baktai Ervin öröksége újra megelevenedik önöknél.
1: Ugye amikor 2013-ban először megnyílt nálunk ez a kiállítás.
0: Hiszen ez a megújult állandó kiállítás.
1: Így van, igen. Akkor egy olyan helységbe került, ami ugye a látogatók számára korlátozottan volt látható, hiszen ugye ez a polgármesteri hivatal udvarában volt. És ugye Lorenz József ugye azzal a feltétellel hagyta a Néprajzi Múzeum tulajdonába ezeket a tárgyakat, hogy addig, ameddig Dunaharaszti város vállalja azt, hogy ezeket a tárgyakat kiállítja, és megfelelő körülményeket biztosít a város a kiállítás számára, addig ennek a kiállításnak a városban van a helye. Most ugye a város, ez ugye tavaly előtt, ugye 2024-ben figyeltünk fel arra, hogy ugye az épület rész, ahol ugye ezek a tárgyak voltak, ugye elkezdett romlani az állaga, ami ugye hatással volt a tárgyakra is. Ezért ugye a Néprajzi Múzeummal közösen úgy döntöttünk, hogy ugye ezek a tárgyak bekerülnek a múzeumba, és restaurálásra és tisztításra kerülnek.
0: Hogyan zajlott a Néprajzi Múzeummal közös restaurálási munka?
1: Hát ez egy nagyon, nagyon hosszú munka volt, és ez egy évig tartott. Ugye 2024. augusztusában szállították be a tárgyakat, és ugye majdnem egy év múlva kaptuk ugye az első híreket, hogy lassan ugye olyan állapotba kerülnek a tárgyak, hogy akár vissza is érkezhet. De ugye mi közben itt lázas erővel próbáltuk ugye a helyet a lehető legjobb állapotba tenni, ugye a tárgyak befogadására, ugye ez magában fogadt a ablakok UV szűrővel ellátását, a klímaberendezések alkalmassá tételét, és ugye egy csomó olyan dolgot, ami ugye személyekhez fűződött, ugye az első az volt, hogy találtunk egy olyan látványtervezőt, akivel ugye ezt az új koncepciót ki tudtuk alakítani, és nem volt más, mint Boros Viktória.
0: Milyen szerepet tölt be a kiállítás dunaharaszti kulturális életében?
1: Nagyon fontos számunkra ez a kiállítás, hiszen ugye Dunaharaszti egy agglomerációban elhelyezkedő település, és nagyon keressük itt a közművelődésben azokat a témákat, amivel meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akik ugye még mindig ide költöznek hozzánk, hiszen mi ugye azt szeretnénk, ugye Dunaharaszti nagyon híres a közösségeiről, és próbáljuk ugye ezeket a témákat arra fölkínálni, hogy mind jobban tudjunk kapcsolódni egymáshoz.
0: A nyári időszakban is várják a látogatókat, ugye?
1: Igen, jelenleg a nyári időszakban hétfőn vagyunk zárva, de hát ugye most is, ma is voltak látogatók, tehát hogyha a telefonon jelzik, akkor természetesen akkor is tudunk bárkit fogadni, hogyha az útja úgy indokolja, hogy éppen aznap szeretné megnézni, akkor mi nagyon rugalmasan tudunk erre reagálni.
0: Ön is tart rendszeresen tárlatvezetést, ha jól tudom.
1: Igen, így van.
0: Meddig tart nyitva a kiállítás?
1: Változó, tehát az, hogy most azt nem tudom, hogy a órára, vagy az, hogy hány évig időszakra. Jelenleg ugye 3 évre írtuk alá a Néprajzi Múzeummal a szerződést, de mi szeretnénk, hogy ez ameddig tényleg ennyire élénk a érdeklődés és a látogatottság, addig mindent szeretnénk erről lemondani.
0: Kívánom, hogy legyen így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház intézményvezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, füllet, zivataros idő lesz. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető a budapesti 13. kerületi központi kormányablakban. Szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egyes bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. Kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizette ki a kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten a 2B villamos Pest-Erzsébet-Pacsirtatelep és a Gubacsi út határút között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 51-es villamos a Nagy Sándor József utca és a Gubacsi út határút között nem jár, az 52-es villamos pedig Pest-Erzsébet-Pacsirtatelep és a Jókai Mór utca határút között nem közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Pest-Erzsébet-Pacsirtatelep és a Gubacsi út határút között. Baleset miatt a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt nem járható a külső sáv. Baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton kifelé a Pünköstfürdő utca előtt. A külső sáv nem járható. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
5: és most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Egész héten játékra invitáljuk Önöket, így van ez ma is, sőt holnap sem történik majd másképp. A mai kérdés a következő: mi a legmagasabb női énekhang? A. alt, B. mezzoszoprán, vagy pedig C. szoprán. A nyeremény nem más, mint egy napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára, július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Sok sikert a játékhoz! A folytatásban Nodó G-dur fuvola versenyének első tételét hallgatjuk meg a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Július 17-én különleges nyáresti koncertre várja közönségét Nyári Károly a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, ahol Szeres úgy címmel lép színpadra a Sziszi Nyári Színház program sorozatának részeként. A részletekről a művész urat, Nyári Károlyt faggatom, akivel persze a régi ismeretség okán tegeződünk. Szia, kedves művész úr!
2: Szervusz, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm természetesen a hallgatókat is.
1: Egy dolgot tudunk, hogy te a színpadon leszel, egy koncertet a te esetedben simán el lehet adni 100 zongorával, de valami azt csúgja nekem, hogy itt talán mégsem egyedül leszel.
2: Ez így igaz. Velem tartanak a zenész társaim, akikkel hosszú évtizedek óta együtt játszom, és ez mindig fantasztikus érzés. Természetesen nagyon-nagyon szeretek szólóban egyedül is közreműködni és játszani, és nagyon szereti azt is a közönség tőlem. Ez esetben velem tart egy kis kombó zenekar, és azzal fogjuk szórakoztatni tulajdonképpen a közönséget.
1: Tehát akkor nagyjából hányan lesztek a színpadon? Csak így nagyságrendileg, és még csak fel sem kell sorolni a zenekari tagokat, csak úgy nagyjából.
2: Hát most ezúttal egy 6 fő zenekar fog közreműködni ezen a koncerten, akikkel egyébként a nagy zenekarban is együtt játszunk, ami aztán bővülhet akár egy big band felállása, vagy általában egy szimfonikus nagy koncerttel.
1: Ugye azt olvastuk a sajtóközleményben, hogy most a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként lépsz fel. Tudjuk, hogy a te esetedben vannak ikonikus koncertek, mint például a karácsonyi. Esetleg ebből, vagy ebből a fajtából kialakítanál, vagy szívesen csinálnál egy ilyen nyári rendszerességű valamit? Egyébként ez egy egyszeri lehetőség lesz téged megnézni most?
2: Tulajdonképpen igen, de már voltam 2 évvel ezelőtt is meghívott vendége a Gödöllői Királyi Kastélynak, és ez egy fantasztikus környezet, annál is inkább, mert ugye a Sziszi Nyári Színház és ez a gyönyörű park, ez tulajdonképpen egy olyan atmoszférát tud adni nekünk is, mint előadóknak, és természetesen az odalátogatóknak is egy felejtetetlen nyári élménnyel készülünk, és hát remélem, hogy mindenki számára ez nagyon élményekben gazdagon fog távozni majd.
1: Amikor a művész úr a saját szóviccén kuncog, ami ráadásul még a vezetékneve is, imádom ezt, de inkább a dalokról beszéljünk, például a Szeres úgy, illetve milyen más dalokat tudsz kiemelni, ezek magyar örökzöldek, evergreenek, jazz standardek, mire számíthat a közönség?
2: Hát úgy állítottam össze most a műsort, hogy természetesen a címéből sugallja, hogy Szeres úgy, természetesen a szerelmes dalok, a romantikus dalok, az érzelmekkel teli előadás lesz, és egy felejtetetlen hangulat. Velünk lesznek azok az ikonikus dalok, amik elmaradhatatlanok egy ilyen nyári koncerten, ami természetesen a régi örökzöld, magyar örökzöldekből áll, természetesen ott lesznek a Sinatra dalai, és ez mindegy különleges hangszerelésbe, mivel hogy külön minden egyes koncerten próbálunk egy kis különlegességet belevinni ezekbe a koncertekbe, különböző szólókkal, különböző jazz standardek is elhangzanak. Tehát egy nagyon színes műsorra készülünk, úgyhogy érdemes ellátogatni július 17-én ide a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Bizony, tehát a dátum július 17, a helyszín pedig a Gödöllői Királyi Kastély. Ugye a gyermekeid is jócskán benne vannak a zenei életben, lányaid és a fiad is, aki pedig már komoly zongora művész lett. Ezen az estén lehet-e velük találkozni, mert tudom, hogy rendszeresen lépsz fel velük, de olykor te, olykor meg az egész család. Még most éppen melyik verzió lesz?
2: Most egy olyan verzió lesz, hogy én fogok egyedül lenni, de természetesen a nyár folyamán többször lesz olyan is, amikor majd a lányaim, vagyis csak a lányom, mert az Edith lányom fog velem jönni most, mert hogy az Alice az elutazott most 3-szor Vietnámba, és ott koncert turnézik. Különböző zenekarok, a három jazzzenekarral turnézik, és hát most
1: az igen.
2: Lesz egészen októberig.
1: Az igen. Hát sok sikert neki, neked is gratulálunk, hogy ilyen csodálatos a család, ennyire a zenében él az egész család. A kedves hallgatóknak pedig azt mondom, hogy ha valamelyik program így a nyáriak közül megéri, hogy férfi társaim karon fogják hölgy partnerüket, és egy kellemes estét töltsenek el, mind a környezetet tekintve, mind pedig a zenét, akkor július 17-e biztos ilyen lesz, hiszen ekkor lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban Szeres úgy címmel Nyári Károly zongora művész koncertje. A művész úrral beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy hívhatunk, és ha majd lesz következő koncerted netán lányoddal, lányaiddal, fiaddal, akkor mindenképpen informálj minket róla. Szia!
2: Köszönöm szépen, és köszönöm a telefont, és hát természetesen informálni foglak benneteket, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánok!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gáztyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei völgy így egészen egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivál találkozzon egymással. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A Színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a völgybe. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak majd be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 2. vasárnapjáig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. A műcsarnokban augusztus 30-áig látható Berecz András Harangok évgyűrűi című fotókiállítása, amely egészen új szemszögből mutatja meg a harangok világát. A Kossuth-díjas mesemondó és néprajzkutató ezúttal fényképészként mutatkozik be. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten a 2B villamos Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 51-es villamos a Nagy Sándor József utca és a Gubacsi út határút között nem jár, az 52-es villamos pedig Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Jókai Mór utca határút között nem közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között. Baleset miatt a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt nem járható a külső sáv. Baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton kifelé a Pünköstfürdő utca előtt. A külső sáv nem járható. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és a Vasút Történeti Parkba hívunk meg mindenkit. Itt benne nekem nagyon sok minden van a fejembe, és szerintem nagyon sok kavarodás, és biztos vagyok benne a hallgatóknak is, úgyhogy örülünk, hogy erről vagy. Beszélünk. Nem csak azért, hanem hogy nem tudtam ezt hova elhelyezni, illetve hogy volt-e köze ennek a közlekedési múzeumhoz, aztán ahogy az megszűnt, eltűnt, új helyre került, tehát hogy én inkább erre gondoltam. De, és hát igen, mi a Vasút Történeti Parkban nem jártunk. Ott nem voltak hercegnők.
2: Hát mi annál többet a két kisfiammal, már annak is jó ideje, hogy mi utoljára ott jártunk, de ez nem változtat a tényen, hogy egy nagyon klassz múzeumról van szó, amit tényleg mindenkinek ajánlunk, aki a közlekedést, a budapesti közlekedést, a vonatokat szereti. Ez egy külön álló múzeum, tehát ez nem a Magyar Közlekedési Múzeum része. Az egykori északi fűtőház vontatási telepén a Tatai út 95-ös szám alatt található területen van a Vasút Történeti Park, 14. kerületben. Ennek a múzeumnak az alapkövét 1999. novemberében rakták le, és körülbelül 8 hónap alatt valósult meg a beruházás, nagyon komoly munkálatok után. Egy hatalmas területről van szó, amelynek egy részét sikerült felújítani, és végül 2000 júliusában nyitotta meg a kapuit Európa első interaktív vasúti parkja. Ez a park 70.000 négyzetméter alapterületen 100-nál is több járművet, illetve a vasút üzemeltetési ehhez szükséges berendezést mutat be. Úgyhogy tényleg egy fantasztikus hely, mindenkinek kötelező, aki egy kicsit is érdeklődik a közlekedés iránt.
1: Ezen a területen mi volt található?
2: Találunk itt egy 1911-ben épült, és a maga nemében tényleg páratlan 34 állásos körfűtőházat, akiknek fiaik vannak, tudják, hogy mi ez a fűtőház. Én nem tudtam volna még 20 évvel ezelőtt, de most már tudom. Ebben a körfűtőházban állomásoznak a nosztalgia mozdonyok. Itt találjuk például az ország legöregebb működő gőzmozdonyát, 1870-ből, illetve a legendás Árpád motorvonatot is a 30-as évekből. Ez a vonat 2 óra 57 perc alatt tette meg a Bécs-Budapest közötti távolságot. A nosztalgia járművek közül az egyiket mindenképp érdemes kiemelni, ez pedig az 1912-ben épült elegáns Tikfa étkezőkocsi, amely mára fogalommá és nosztalgikus emléké vált, híres Orient Express mozdonya mögött robogott. De itt találjuk például az 1868-ban gyártott első erdélyi vasúti kocsit, illetve a 100 éves vonatkocsijait is. Tehát tényleg csupa kuriózum található ezen a területen.
1: Hány jármű van itt?
2: Több mint 100 vasúti jármű kuriózumot találunk, 50 ritka mozdonyt és vasúti járművet, vannak itt sínautók, kézi és motoros hajtányok, vannak itt gőzdaruk, hóekék, mérőkocsi, hómarógépek, egyéb különlegességek, és mindezek közül a legszebbek, a legértékesebbek vannak egy csokorba összegyűjtve. Maga a járműállomány az 1870-es gőzmozdonyoktól kezdve a nagy teljesítményű villamos mozdonyokig mutatja be a vasút fejlődését, és fontos elmondanunk azt is, hogy a járművek jelentős része még a mai napig üzemképes, amelyekkel a MÁV rendszeresen belföldi és külföldi nosztalgia utazásokat szervez.
1: Ez akkor egy nagy szabadtéri helyszín, ugye?
2: Igen. Vannak beltéri részei is, de összességében a legnagyobb része valóban, mivel a mozdonyok is hatalmasok, fel lehet rájuk mászni, van, amelyikbe bele lehet menni. Ezért a gyerekeim annyira imádták, a férjem is, amikor arra fele jártunk, úgyhogy nagyon kellemes emlékeket hoz föl. Ahogy az elején mondtam, az a legelső interaktív vasúti múzeuma volt, és nem csak nézhetjük, ahogy mondtam, hanem tényleg ki is próbálhatjuk, utazhatunk nagy mozdonyon, be lehet ülni a csajka sínautóba, hajtányozni is lehet, ha nem tudják a hallgatók, hogy mi ez, akkor nézzék, különösen érdemes
1: meg,
2: elmenni. Fordítókorongozhatunk is, illetve felülhetünk a lóvasútra. És van egy kis kerti vasút is, ami főleg a kisebbek körében nagyon népszerű. Itt egy nagyon izgalmas kis pályán mehetnek végig az utasok, igazi kis mozdonyok vontatásával. Tehát ilyen 4-5-6 éves gyerekeknek ez egy hatalmas élmény.
1: Ami nekem mindig eszembe jut a vasútról, azok a vasútmodellek. És hát persze van olyan időszak, amikor ugye ez leginkább előkerül karácsonykor, de én azt gondolom, hogy akik rajongói ennek, azoknak teljesen mindegy, hogy milyen évszak és időszak van.
2: Ez így van, és itt is találnak fogukra valót a vasútmodellek szerelmesei. Van egy átalakított vasúti kocsi, illetve a terepasztalok lakhelyül szolgáló vasútmodellházban nézhetik meg a miniaturizált vonatok világát, és emellett, hogyha itt elfáradnak, akkor van egy nagyon szép kis játszótér is a magának a Vasút Történeti Parknak a területén. területén, úgyhogy tényleg kültéri, beltéri programokkal várják a látogatókat. Áprilistől november elejéig egésznapos program lehetőséget ad ez a hely, és ami szintén fontos, hogy az állandó kiállítások mellett havonta több tematikus, különleges programot is mindig szerveznek. Van például a gőzmozdonyok találkozója, amikor befűtött nagy gőzmozdonyokat mutatnak be, vagy például nyár végén szokott sor kerülni az európai kerti vasútak találkozójára, ahol a vendégként érkező kicsi gőzmozdonyok felvonulása nyújt maradandó élményt a családoknak.
1: És ősszel?
2: Ősszel a vasútmodellezés szerelmeseinek kínál programot a Magyarország és Kelet-Közép-Európai régió legnagyobb vasútmodell kiállítása, a Nemzetközi Modellvasút Fesztivál, és amit te is mondtál, karácsony táján szintén így megelevenedik a fantáziánkban a vonatok világa. December elején ünnepi díszbe öltözött gőzmozdonyokkal érkezhetnek a Télapó Express utasai a vasúttörténeti parkba, hogy aztán az Orient csarnokban a Télapó és Manói társaságában egy felejthetetlen Mikulás ünnepen vegyenek részt. És ha esetleg valaki azt gondolná, hogy nehéz kijutni ide a Tatai útra, ez nincs így, hiszen a közösségi közlekedésen vagy az autón kívül a Nyugati pályaudvar és Esztergom között közlekedő személyvonattal is eljuthatunk a vasúttörténeti parkba.
1: Látogassanak el ide is!
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Érox Martini, énekes, zeneszerző. 5 és 6 óra között pedig Galó Anitával beszélgettem, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház intézményvezetőjével. Ezzel búcsúzom is, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést, szép estét kívánok! Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el! Könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
5: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Meleg, füllett, zivataros idő lesz. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egyes bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. Kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülő kolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Tolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Info

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Az NTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kéggolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kéggolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be. Ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt, és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Olládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapó szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rock'n'roll királyát, a mindössze 21 éves Elvis Presleyt megérintették az 1956-os magyarországi események. És a forradalom leverése után tett azért, hogy segélyeket gyűjtsön a magyar rászorulóknak. 1957 elején a legendás Ed

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívótermek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

heightens each sensation. Darkness stirs.

deafly, music shall surround you. Feel

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi